A Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között.

0: csökkenő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és Zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 17 évvel a bazilika építésének kezdetei után 1868. január 22-én a Szent István bazilika kupolája összeomlott. Mivel már voltak erre utaló jelek, a Hildi József halála után a második tervező Ébül Miklós már számított rá, és megtették a megfelelő óvintézkedéseket, így ember életben nem esett kár. Ébül

0: szerint a beomlás a nem megfelelően kivitelezett pillérek miatt történt, de tervezési hibákat is felfedezett, miszerint a kupola ívei nem a megfelelő módon támaszkodtak a pillérekre. Az építkezés a romok eltakarítása után leállt, Ybl pedig átdolgozta Hild József terveit. A munkák 1875-ben indultak újra, de a 2,5 méter magas keresztet csak 1889. októberében tűzték fel a nagy kupola csúcsára.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Maré negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kis Királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha Ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt Ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszent Mihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadaskertje.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső,

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A zserbó cukrászda már a 20. század elején rendkívül népszerű volt Budapesten. Egyik legkedveltebb terméke a konyakos megy lett, és a később nagyon híressé vált zserbó szelet, ami azonban az alapító Zserbó Emil idejében még nem létezett, hanem az 1948-84 között a helyén működött Vörösmarty cukrászda terméke volt. A Vörösmarty téri cukrászdát 1948-ban államosították, és csak 1984-ben kapta vissza a Zserbó nevet. A Vörösmarty is ápolta a hagyományokat, ahol cukrászmesterek generációról generációra adták át a szakmai tudást, így a Zserbó megtartotta világhírnevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: helyek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarr Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Glück Frigyest a századforduló szálloda és vendéglátóiparának kiválóságaként és a fővárosi társas élet egyik legrokonszenvesebb alakjaként tartották számon a 20. század első évtizedeiben. Tanulmányai során rengeteget utazott Európában és Észak-Amerikában. Hazatérte után aztán egész élete az elegáns Pannónia szállodához kapcsolódott. E nagy műveltségű és jómódú polgár vagyonát és számtalan pozícióját mindig a közjó szolgálatába állította. Emellett igazi műgyűjtő és műkedvelő volt. A művészettel való szoros kapcsolata tágabb környezetére is kisugárzott. Glück kezdeményezésére alakult meg a Budapest Barátai Társaság. Az ő javaslatára épült a Jánoshegyi Erzsébet kilátó, az Árpád kilátó, kezdeményezésére szabadult ki a Kecskehegy kőtömjének oroszlánja. Életének utolsó pillanatáig szeretett városának érdekében tevékenykedett. 1931-ben temetésekor koporsójára munkácsi gyászleplét borították, és az ő nevét viseli a legszebb budai sétaút, a második kerületi Glückfrigyes sétány.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Elland dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásártér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyé tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, a Várba invitálom önöket. A helyszín legyen egyrészt az Országos Széchenyi Könyvtár, másrészt pedig a jövő. Lessük meg, hogy milyen volt a 19. század jövőképe, és ez hogyan valósult meg tényleg a már múltnak tekinthető 20. században. Az alap és a kiindulási pont legyen Jókai Móra Jövő század regénye című könyve, és ehhez kapcsolódóan mindenféle utópia, mindenféle gyönyörűség és sok-sok gondolkodás vár önökre. A kiállítás egyik kurátorával beszélgethetek, ő Sulics Fruzsina, a titulusa pedig az Országos Széchenyi Könyvtár térkép, plakát és kis nyomtatványtár kutatója. Mi lehet ez a hely?
2: A mi tárunk rendkívül széles spektrumon őriz dokumentumokat, a grafikai plakátoktól a metszeteken át, szórólapokig, röplapokig, szöveges plakátokig, és sokszor nem is gondolnánk arra, hogy amit a kezünkben nyomnak valahol az utcán, az később a kutatóknak milyen fontos dokumentum lehet. Ugye? És azért mi itt a kis nyomtatványtárban egy nagyon komoly örökségen ülünk, mert olyan elődeink voltak, akik például az első világháború alatt szervezett gyűjtést kezdeményeztek arra, hogy a világháború alatt keletkezett dolgokat dokumentálják. Ennek mintájára az 56-os forradalom alatt is ugyanilyen gyűjtést szerveztek a kollégák, és ezért nagyon-nagyon sok, nagyon értékes dokumentum birtokában vagyunk. Hát a jövő század regényét nevezték már Jókai egyik legnehezebben olvasható regényének is. Ez egy science fiction. Az ő korában aktuális kérdéseket próbált megválaszolni a jövőben. Kiegyezés nagyon közeli élménye volt, különböző háborúk dúltak akkor Európában, és ez mindezt foglalkoztatta, és ugyan ő, mint országgyűlési képviselő, a napi politikából való kiábrándulása is inspirálta őt ennek a regénynek a megírására. Ez a fajta attitűd, ez mindenképpen aktuális. Nagyon-nagyon tájékozott volt, nagyon sokat olvasott, és ugye mindezeket szintetizálta a műveiben. Három kurátor háromféleképpen gondolkodott róla: a Veres Miklós dualizmuskori science fictionnel foglalkozó kutató, Feke Eszter, mint irodalomtörténész, én pedig mint történész álltam hozzá ehhez a kérdéshez, és semmiképpen nem az volt a célunk, hogy most Jókait egy ilyen válteszként, jósként kezeljük, ahogy mondjuk azt az első világháború időszakában tették, mert úgy érezték, hogy Jókai megjósolt az első világháborút, hanem sokkal inkább ezt a játékos attitűdöt, ami ebből az egész regényből kirajzolódik. Már az a jövő, amit Jókai elképzelt, a mi múltunk. És nem is a megvalósulást kerestük, hanem ezt a gondolkodásmódot próbáltuk adaptálni. Jókai a regényének rögtön egy ilyen előszavában felsorolja, hogy ő mihez nem akar hasonlítani ebben a regényben. Felsorolja ezeket a nagy államregényeket és utópiákat, köztük Mórusz Tamás utópiáját is, hogy hát ő ehhez egyáltalán nem akar hasonlítani, és ezeket mind-mind megjelenítjük a kiállításban is. Próbáltunk minél meghökkentőbb műtárgypárosításokat behozni a kiállításba. Megpróbáltuk azt, hogy különböző korokból származó műtárgyak kerüljenek egymás mellé. Tehát az egyik ilyen legérdekesebb párosítás a jelenések könyve témánál jelenik meg a kiállításban, de sokat mondhatnék, de hogy ez egy nagyon jó példa arra, hogy 13. századi kódexeket kapcsoltunk a jelenések könyvéhez, de illusztrálni egy 20. századi alkotónak, Balla Margitnak a művével illusztráltuk a jelenések könyvét, aki az Apokalipszis 4 lovasát lovaspóló játékosként jeleníti meg. A kiállítás első egysége ez a regényt ezek között az államelméleti utópiák között vizsgálja, Jókai más science fiction műveivel párhuzamosan, illetve Babits Mihálynak az Elza Pilóta című művével próbáltuk meg egy kicsit összehozni a regényt, hiszen ugye míg Jókainál megvalósul egy örök béke a regény végére, Babits Elza Pilóta című művében az örök harc világában kalauzol minket a szerző. A második teremben a valóság és fikció ellentétpárral, vagy párosi párhuzammal, inkább még mondanám párhuzammal játszunk. Valós 20. századnak az emlékeit próbáljuk meg Jókai fiktív világával párhuzamba hozni. A harmadik teremben pedig ugye Jókai Mór utópiáját, ami egy kivonulás tulajdonképpen a korábbi háborúból, társadalomból, de nem az aranyember szintjén, ahol ez egy ember, hanem itt egy teljes nép vonul ki, és alapít egy új államot, otthonállamot. Ezzel a kivonulás motívummal játszunk, hogy ez a kivonulás motívum hogyan jelenik meg a 20. századi magyar művészetben.
1: Tévés voltam. A látvány gazdag Mária.
2: A látványtervező, aki a kiállításnak a díszleteit kvázi megálmodta, és a kiállításban Jókai Mór készített szimbólumokat, amik egy világnyelvnek a betűi, vagy hát igazából, mint a kínai írásjelek szavakat jelölnek, és a grafikusunk Takács Tamás volt az, aki kitalálta, hogy ezekkel a szimbólumokkal illusztráljuk a kiállítás egyes részeit. Tehát a megjelenés az a látványtervező és a grafikus. Jókainak rendkívül töredékesen maradtak fönn sokszor művei, mert néha megtörtént az, hogy az örökösök darabokban adtak el regény kéziratokat, és az OSK kézirattárába is több darabba került be ez a kézirat, nem egy jelzet alatt, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumban is több darab található meg. A Jókai évben jött ez az ötlet, hogy akkor virtuálisan egyesítsük a kéziratokat, amik külön darabokban találhatók meg, és ugye maga ez a kiállítás is a Petőfi Irodalmi Múzeummal szoros együttműködésben készült, de ezen kívül még 13 más műtárs kölcsönző partnertől jöttek alkotások, képzőművészeti alkotások és egyéb tárgyak. Nagyon szeretnénk, hogy a látogatókban egyéni kérdések fogalmazódjanak meg. Kezdenek el gondolkodni az emberek a saját jövőjükről, saját kérdésekkel távozzon, a saját életére vonatkozó, a saját jövőjére vonatkozó kérdésekkel távozzon, amire megpróbálja ő megkeresni a választ. Tehát ez egy inkább egy gondolatébresztő kiállítás szeretne lenni. Történészként az nagyon fontos feladatnak tartom azt, hogy azért beszéljünk a múltról, hogy tanuljunk belőle, és ebből valamilyen következtetést levonhassunk a jelenünkre és a jövőnkre. Azért fontos a történelemmel foglalkozni, hogy ne követhessük el újra ugyanazokat a hibákat, mint az elődeink, és tanuljunk abból, azokból a dolgokból, amik a múltban történtek. A múltnak nagyon sok feldolgozásra váró eseménye van, amivel a társadalomnak feladata van, dolga van, hogy gondolkodjon ezeken az eseményeken. A kiállítást igazából 14 éves kortól ajánljuk, de nem szükséges semmilyen előképzettség sem, mert igyekeztünk arra figyelni, hogy minden olyan mű, ami megjelenik, kapjon valamilyen magyarázatot, és igazából a célunk az, hogy kedvet kapjanak az emberek ahhoz, hogy elolvassák ezeket a műveket. Múzeumpedagógiai foglalkozással készülünk középiskolás gyerekek számára. Ennek a foglalkozásnak tervezzük azt, hogy analógiaként felnőtteknek is egy játékos foglalkozást és lehetőséget kínáljunk, valamint majd még minden a kiállítás a múzeumok éjszakáján is állni fog, akkor is színes programokkal és rendhagyó tárlatvezetésekkel fogunk készülni a kiállítás.
1: A felnőtteknek szóló tárlatvezetés például május 16-án és 30-án is elérhető, a fiatalok osztályokkal keressék az Országos Széchenyi Könyvtárat, és benne ugye a Jövő század regénye című kiállítást. Köszönöm a válaszokat, és a jövő múlt jelen utazást Sulics Fruzsinának, az Országos Széchenyi Könyvtár kutatójának, a kiállítás egyik kurátorának.

Bepöfögött a reggeli Express főváros centrikus program ajánlata, és hozott rögtön szépségeket, virágokat, vagy legalábbis ez jut eszünkbe, hogyha meghalljuk a Sakura szót, de a Sakura együttes is létezik. Ők ma 6-kor a fővárosi Szabó Ervin könyvtár zenei gyűjteményében lépnek föl, ez még szebb nevén az Öt Pacsirta Szalon, és a Sakura áll egyrészt Szakai Keikóból, másrészt Görbe Károlyból, Farkas Jukiból, illetve Kuvana Kazuéből. Arra tették fel az életüket, hogy hagyományos japán hangszereken szólaltatnak meg japán dallamokat, sok zenei helyen fölléptek már, és erősítik a kulturális kapcsolatokat Magyarország és Japán között, például az Életdala, a Hiába való várakozás, az Ezernyi virágzó cseresznyefa, a Karatachi no Hana és más dalokkal, tehát ma este 6-kor az Öt Pacsirta Szalomban. Hely rá, Kóci, és már mindenki folytatná, pedig vannak nagyon sokan, akik ennek a kornak az elfeledett magyar hangszeres zenéjét gyűjtik, és ezzel foglalkoznak. Több mint 2017.-18. századi két szizatot böngésztek végig, illetve a néphagyományban megőrzött táncdallamokat is összehasonlították. Az évszázadokon át viszonylagos nyugalomban élő felvidéken csiszolódott ki az a hangszeres zene, ami aztán Erdélyben tudott tovább élni egészen az utóbbi időkig. Nagyon sok a felvidéki eredet, tehát a felvidéken lejátszott dalok, és a 3 évszázaddal ezelőtt a II. Rákóczi Ferenc korában lejegyzett dallamok megszólalnak május 14-én, csütörtökön este 7-kor a város egyik leggyönyörűbb helyén, a Pesti Vigadóban. Közreműködik majd a Hungarikus együttes Szentemrei Panna Furuján, illetve Varga Luca citerán és éneken. Ha már ének szó, lehet, hogy táncolni is lehet rá, de az biztos, hogy szombaton este 7-kor a régi Zene Akadémián megmozdulhatnak a lábak. 200 év keringőit tárja majd önök elé Király Ádám zongorán. Ez a keringő műfaji keletkezésétől kezdve végig követi az utat egészen a 21. századi kortárs zenéig, Liszt első Mephisto keringőjétől Ravelen át, aztán majd a Kék Duna keringő parafrázisa is érkezik, de Kurták Győrtől akár a Keringő Fantázia névvel fémjelzett darab is még egyszer, tehát régi Zeneakadémia szombat este 7 óra Király Ádámnak köszönhetően lippennek be 200 év keringő, és valami finomságot gyorsan május 15-e és 17-e között, de tényleg finomságot, mert hogy a Körösi József sétányon, a 11. kerületben budai palacsinta pikniket tartanak, és a palacsinta az egy nagyon sokrétű dolog, egy olyan desszert, aminek létezik nemzetközi napja, eredetileg húsvét előtt 46 nappal, de most is finomak a nemzetközi ízek, a töltött palacsinta, a rakott palacsinta, az amerikai palacsinta, a nagymamaféle palacsinta, a rántott palacsinta, az édes, a sós, rengeteg íz, de gondoltak az étel allergiában szenvedőkre is, úgyhogy péntek, szombat, vasárnap lehet nagymama nélkül is palacsintázni. Egyrészt jó étvágyat, másrészt pedig jó szórakozást kívánunk a programokhoz.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarr Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Keller András, Kossuth és Prima Primissima díjas hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzeneigazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Itt vagyunk a 2026-2027-es évad kezdetén, tematikus fesztiválokkal, világhírű szólistákkal, sokszínű, sűrű és többrétegű koncertprogrammal várják a közönséget, de mégiscsak azért van itt egy erőteljes fókusz. Árulja el, hogy ki, illetve kinek az életműve lesz idén a Koncertó Budapest középpontjában?
2: Hát valójában ez a bizonyos személy minden évben azért a középpontban áll, de most nagyon különlegesen. Beethoven 200, Beethoven halálának a 200. évfordulója alkalmából egy olyan nagy szabású fesztivált terveztünk, ami az egész évadon is átnyúlik. Tehát kezdődik januárban és novemberben végződik. A januárban a Missa Solemnisszel kezdjük, és a Fidelioval fogjuk befejezni ezt az évadot, amelyben gyakorlatilag valamennyi jelentős zenekari műve elhangzik. Majdnem, hogy a teljességre törekedtünk. Talán minden művet nem tudunk megtartani, de hát ez nagyon-nagyon sok koncert lesz, és fantasztikus előadókkal. És hozzá kell tennem, hogy a legnagyobb művészi szakmai feladat felmenni ezekhez a zenekhez.
1: A német zeneszerző géniusznak hány műve hangzik el körülbelül, illetve hány koncertet adnak majd az évadban?
2: Hát ezt nehéz azért megszámolni, mert szerintem még ez a szám még nem is végleges, hiszen vidék

0: ki koncerteken is, mi szeretnénk minél több városba elvinni Beethoven zenéjét, és ez most még alakulóban van. Tehát az, hogy számszerűen nem tudom, de azt tudom, hogy eljátszuk az összes szimfóniát, eljátszuk valamennyi versenyművét, előadjuk, amit említettem, a Missa Solemnis, előadjuk az operáját, azon kívül a zongora versenyeket még egyszer eljátszuk már 27. október végén, akkor két nap alatt Fehérvári Zoltánnal. Ezt megelőzően a versenyműveket különböző előadók játsszák különböző műsorösszeállításokban, hiszen több esetben fesztiválszerűen szerkesztettük a műsort, tehát egy hétvégéken, amikor több koncert is van Beethoven művészetéből. Tehát az egész évadon átívan ez egy nagyon-nagyon erőteljes fókusz lesz.
1: Ugye ez a Beethoven 200 fesztivál. Mit adott a koncertónak Beethoven munkássága, életműve?
0: Hát szerintem azt, amit az emberiségnek. Tehát én azt gondolom, hogy valahogy Beethovennek sikerült talán az embert és az ember küzdelmét talán legfelemelőbben és egyben legmegrázóbban ábrázolnia. Ami talán a számomra a legcsodálatosabb, hogy ami múló földi mi voltunk ellenére, valahogy képes volt az embert összekötni az éggel. És szerintem ezzel elmondtam mindent.
1: Köszönöm szépen, jövünk is vissza. Vendégem Keller András, a Koncertó Budapest főzeneigazgatója itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Keller András, Kossuth Díjas hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzeneigazgatója. Ugye hamarosan indul az új évad, ahol szintén külföldi vendégművészek érkeznek majd a világ élvonalából. Hát nem tudom, hogy ilyenkor mennyire belátható a teljes évad, hát talán azért már valamelyest igen, lehet, hogy még nem minden részlet, de mi az, amit tudni lehet?
1: Hát nagyon sok visszajáró vendégünk van, olyanok, akiket a budapesti közönség is nagyon-nagyon szeret, de lesznek újdonságok is, de a sort mondjuk kezdeném Augustin Hadelichel, aki az a csodálatos hegedűs az elmúlt években az egyik legnagyobb kedvence lett a pesti közönségnek, de Mihály Barenboim fogja például előadni az egyik legnehezebb és legritkábban előadott hegedű verseny, Csömbert hegedű versenyét, majd a volt egyszer egy 20. század fesztivál keretében, de erről majd beszélünk bővebben. Ismét visszatér a fantasztikus zongoraművésznő Kátya Buniakisvili, vagy a zongora nagyasszonya Elizabeth Leonszkája. Visszatérő vendég Ádvid Engegárd, aki Véd Sándor legendás koncertmestere volt, aki ma is aktív kvartettjátékos és kiváló karmester. Ismét Budapesten lép fel, szintén a volt egyszer egy 20. század fesztiválon Alina Ibrahimova, az orosz születésű brit szegedi művésznő, Szergej Krilov, aki szintén nagy kedvenc. Ott lépünk fel először Budapesten Frank Peter Zimmermannal, szintén hegedi fenomén, vagy Mark Butkov visszatér hozzánk, akit ismerhetne a budapesti közönség a koncertje és a fesztivál zenekar koncertjeiről is, vagy a fiatal zongoraművésznő Dina Ivanova, vagy olyan énekesek, mint például Cyril Dubois, aki sűrűn éppől Magyarországon, és Robert Bartnek, akivel nemrégiben a Máté Passió evangélista szerepében találkozhatott a közönség. Én nagyon boldog vagyok, hogy ilyen nagy számú, nagy jelentős művész jön, de hát ne feledkezzünk meg a hazai kiválóságokról sem, hogy gyakorlatilag, hát nem tudom, meddig sorolhatnám a sort, de hát természetesen itt lesz velünk a koncerteinken Perényi Miklós, Takács Nagy Gábor, Várde István, Vashegyi György, Balázs János, Baráti Kristóf, Berett Mihály, Fehérvári Zoltán, Kelemen Barnabás, Magyar Valentin, Nemzeti Énekkar, a Kodály Kórus, szóval nagyon Láng Dorottya, Fekete Attila, Szutvéli Katalin, Sebestyén Miklós, és hát az évad művésze, akivel a nagyon sok jelentős koncertet fogunk együtt fellépni, az Várjon Dénes lesz ebben az évadban.
0: Várjon Dénes, Kossuth Díjas zongoraművész, hogyan fogadta azt, hogy ő lesz az évad művésze?
1: Hát én remélem örült neki, azért közöttünk nagyon
0: gyakori a kapcsolódás.
1: Évtizedes barát, személyes barátság köt minket össze, és zenészként is, hát már 20 évvel ezelőtt is nagyon sokat, amikor én még csak külföldön játszottam, sokat túlnyúzottak, láttam el a világban. Dénes, és rengeteget kamaráztunk, és az elmúlt évtizedekben is rendszeres fellépője a koncertjének.
0: És akkor ez így lesz a folytatásban is.
1: Igen, és még vele még egy nagyon fontos vállalkozásunk van, és ebben az évben lemezre vesszük Bartók Össze zongora versenyét, valamint a fiatalkori rapszódját és a szkercot is, tehát egy teljes Bartók zenekari zongorás repertárt fogunk felvenni. Az ACM kiadó fogja kiadni.
0: Ez igen. És mikor kezdődnek a felvételek?
1: Ezek idén júniusban kezdődnek, és októberben lesz az utolsó felvételi periódus, és nagyon remélem, hogy már 27-ben hozzáférhetőek lesznek mindenki számára.
0: Aha. Köszönöm szépen, jövünk vissza, szó lesz még a különböző tematikus fesztiválokról is. Itt az Intermezzóban Keller Andrással, a Koncertó Budapest főzeneigazgatójával.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Újabb irodalmi elismerést kapott Krasznahorkai László. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindul Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvíz hiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csak nem 38 millió turista érkezett Görögországba. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és a Zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Keller András, hegedűművész és karmester, a Concerto Budapest főzenei igazgatója. Az idei, pontosabban a soron következő évadot, a 2026-2027-es évadot próbáljuk meg egy kicsit összefoglalni, kontextusba helyezni. Hát ismét több tematikus fesztivállal is készülnek. Melyek ezek?
1: Hát vannak a már jól ismert és évek óta minden évben visszatérő fesztiváljaink, mint a Magyar Kincsek ünnepe. Ez október 11-én lesz a Zeneakadémián vasárnap. Az egész fesztivált Próth György tanár úr emlékére tervezzük, amelynek a délelőtti zenekari koncertjén Baráti Kristóf lesz a karmester, akivel csak éppen eszembe jutott, hogy most néhány napja jelent meg egy közös lemezünk, Beethoven hegedű versenye és a két románc, a Brilliant Classics kiadónál. Baráti Kristóf most a csodálatos mandarin szvittet fogja, illetve szerintem most lehet, bocsánat, hogy rosszul van ebbe a szigetbe, a teljes mandarin fogja dirigálni. És egy különlegességet, Rózsa Miklós Spellbound koncertóját, amelyet Magyar Valentin fog előadni, és a koncert elején pedig Dubrovai László Laudate című műve szerepel, amelyet Kassander Orsoly a Altfuvolán és Vonod zenekar fog játszani. Délután a Solti teremben az idén 100 éves Kurtág Györgynek lesz a kamarazenéje, és én boldog vagyok, hogy az idén ilyen sokszor is többféle módon is felhívhatjuk a figyelmet erre a végtelenül szép zenére, amelyet az én nagymesterem írt, úgyhogy hogy a Virág az ember címmel Kurtág György kamarazenéje lesz a Magyar Kincsek ünnepén a délutáni hangversenyen. Majd az esti koncerten lesz három, sőt több érdekesség. Az egyik Liszt Ferencnek Kocsi Zoltán átiratában a Goethe Festmarsch című zenekari műve, majd Schubert csodálatos F-moll fantáziájának zenekari változata, melyet Dohnányi Ernest hangszerelt. Ezek után egy egészen különleges mű hangzik el Veres Sándornak a Versenyi Vonós Négyeszék Zenekarra című műve, amelyet a Kelemen Kvártet ad elő. Majd Szőlősi Addió című művét, ami szólóhegyetű és vonózenekar, ezt én fogom előadni, ezt Próth György tiszteletére született ez a mű. Majd Liszt Gyász gondolaját adja elő Perényi Miklós és Magyar Valentin, amely összekapcsolódik Kurtág György Bis T. Hardin című új operájának az előadásával. Ugye a bemutató a 100. születésnapot követő napon volt a Művészetek Palotájában, és most először hangzik el teljes formájában a Zeneakadémián.
0: Ugye Króth György 100 éve született neves zenetörténész és kritikus, akit az előbb említett.
1: Igen, tehát Króth György emlékére van az egész Magyar Kincsek ünnepe. Tehát igen, az egész rendezvény az ő emlékére szánjuk. És hát elfelejtettem az imént említeni, hogy természetesen a Kurtág főszerepében újra Mária Huszmant hallhatja a közönség.
0: Ez tehát egy októberi esemény, ugye? Hát még egyelőre itt vagyunk a nyár előtt, de novemberben, most már akkor haladjunk időrendben, újra lesz hallgatásnapja, amely a kortárs zene ünnepe.
1: Természetesen ennek a programja most még alakulóban van, illetve ugye rengeteg darab halmozódik fel, ez úgy szokott lenni, amit nem tudtunk a korábbi alkalom, akkor azokat próbáljuk meg később életre hívni, tehát itt még nem tudok pontos programot mondani, csak az, hogy a korábbiakhoz hasonlóan lesznek nagy újdonságok, bemutatók, magyarországi bemutatók, és némileg lesz klasszikus zene is, ami összeköti, illetve más dimenzióba tudja majd helyezni a kortárs alkotásokat.
0: Beethoven mellett azonban egy másik korszakos művész, Richard Strauss is az évad központi szerzője. Ez miben nyilvánul majd meg?
1: Visszatérően az évad során Strauss műveket adunk elő, hogy néhányat említsek. Mindjárt az évad nyitón két fantasztikus műve hangzik el, a késői metamorfózisok és a Rózsalovak szvit. A később, például halottak napja előtti szombaton, a négy utolsó ének és a halál és megdicsőülésnek Szutlőni Katalin szólójával, majd később lesz a Zarathustra decemberben, tehát szeptember és december között már három olyan koncert is lesz, ahol igen jelentős Strauss alkotásokat hallhatunk. Későbbiekben januárban lesz a második kürtverseny és a nagyon ritkán hallható, de nagyon nagyszerű mű, a Burlesk, ez egy zongora verseny, amely Dina Ivanovna fog előadni, a kürtverseny szólistája Tóth Bálint és a karmester Alexei Kornienko lesz.
0: Milyen gyorsan repül az idő így, ugye, ahogy beszélünk róla. Jövünk vissza Keller Andrással, a Concerto Budapest főzeneigazgatójával.
2: Következik Wolfgang Amadeus Mozart, D-dur divertimento, 5. tétel. Előadja a Liszt-Ferenc Kamarazenekar.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Keller András, Kossuth és Prima Primissima díjas hegedűművész és karmester, a Concerto Budapest főzene igazgatója. Hát igyekszünk áttekinteni a következő évadot, a 2026-2027-es szezont. Ugye egy új sorozat is indul, Volt egyszer egy 20. század címen. Mi a koncepciója ennek a fesztiválnak?
1: A 20. század első, mondjuk a nagy háborúig tartó időszaka olyan zenei gazdagságot hozott a világban, ami teljesen páratlan, és ez egy kimeríthetetlen kultúrkincs, úgyhogy most elsősorban azért a századeli Bécshez kapcsolódó szerzők, akik aztán később már máshogy írták a műveiket, lesznek a fókuszban, de a célom szerint ez egy hosszú távú sorozat lesz, mert ez egy olyan zenei világ, a 20. század legalábbis első felének a világa, ami egészen rendkívüli, és hát a címét is egy kicsit ugye, ki lehet belőle hallani egy nosztalgiát, hogy ebből a mai kicsit gépiesedett és elidegenedett korunkból azért nosztalgiával gondolunk olyan korra, amiben ugyan nem élhettünk, de tudjuk, hogy milyen végtelen érzelmek voltak, és ezekre az érzelmekre olyan nagy szükségünk lenne a mai korunkban is, úgyhogy én szeretnék évről évre ebből felidézni, vagy megidézni műveket. Úgyhogy ebben az évben indítjuk el fantasztikus szólistákkal, mint Alina Ibragimova, Mihály Bárenboim, Baráti Kristóf, lesz a Keller Quartett is, Abuzara Amira és Mariam, Kokas Dóra, Krenyán Csaba, Dani Imre, Kis Péter, a kiváló Káosz Quartett, Baráti Kristóf, szóval egy nagyon-nagyon gazdag Pasztícsák Polina, Berec Mihály. A koncerteken egyébként titkosan az idén is egy kicsit hegedű ünnep lesz, mert lesz három különleges hegedű verseny. November 28-án este Berg hegedű versenyét adja elő Alina Ibragimova, melynek az alcíme egy angyal emlékére. És másnap szintén a Zeneakadémián 29-én vasárnap este pedig a Korngold hegedű versenyt játssza a Baráti Kristóf és Schönberg hegedű versenyét Mihály Bárenboim. Úgyhogy három különleges hegedű verseny is lesz, és közte fantasztikus kamarazene, mint Korngold szvíte, a Schönberg Kammerszimfóniának a Webern általi kamara változata, Berg Wozzeck operájának szintén egy kamara változata, vagyis hangszerelése, de felcsendül az konkrétan 1900-ban íródott Mahler 4. szimfónia, vagy Webern 5 zenekari darabja, szintén kamara koncerten Webern Langzamerzsát, a Berg Adagio, amely a Berg Kammer koncertnek szintén egy trió változata, annak a lassú tételének Mahler zongoranégese, Schönberg megdicsérít éjj. Szerintem nagyon fantasztikus repertoár lesz, és én nagyon-nagyon remélem, hogy ez egy hosszú távon sikeres sorozat lesz.
0: Hiszen ezt hagyományteremtő szándékkal hívták életre, ugye? Tehát, hogy hát, későbbiek.
1: Ez a cél.
0: Ez a cél, aha. A Concerto Budapest 2018 óta évről évre egy napos koncertsorozatot szentel a klasszikus zene örök kedvencének, Mozartnak. Ez ebben az évadban sem maradhat el.
1: Természetesen, igen, is lesz Mozart nap. A házigazda az új szezonban is Batta András lesz, Várjon Dénes lesz az egyik fő szólista, és a műsort ki lehet találni, Mozart lesz.
0: Igen, ezen nem is kell sokat töprengeni. A Concerto Mesteriskola az ön kezdeményezésére indult 2024 tavaszán. Mi volt a célja?
1: Azt gondoltam, hogy most már lassan 20 éve, évről évre fantasztikus zenészek jönnek ide hozzánk, akik csodálatos koncerteket adnak a budapesti közönségnek, de szerettem volna, hogyha picivel több nyomot hagynak maguk után, és hogy a tudásukból valamit át tudnának adni a fiatal generációnak. És ennek nyomán jött létre a Mesteriskola, hogy természetesen aki csak teheti, ha csak néhány órára is, de közelről avassa be a Zeneakadémia hallgatóit és a fiatal zenetanulókat, abba, hogy ők hogyan gondolkodnak a zenéről, hogy közelítenek a remek művekhez, milyen mesterfogásaik, milyen megközelítésük van, és hát ez nagyon sikeres az elmúlt két évben Augustin Hadelich, Leon Skajat, Christian Petzlaff, Sergei Kirov, Pierre Noran, Emar, Anthony Marwood, Arvid Engegaard, Mario Pinello, Antje Weitház, Albrecht Mayer, Takács Gábor és Kenyő László és Szűcs Máté tartott mesteriskolákat, és én nagyon szeretném, hogy a jövő évadban is a lehető legtöbbet tudjuk majd megtartani a koncertjeink között.
0: A tehetségek felkarolása is valahol az önök missziója közé tartozik. Hogyan lehet őket támogatni a kezdetektől az útjukon keresztül?
1: Csak azt az példát mondom, hogy a csodálatos testvérpár, Amira és Mariam Abu Zahra, hiszem 7 és 9 vagy 10 éves korukban léptek fel először a koncertóvá. Most már fiatal hölgyekké váltak, akik már nagy versenyeket nyertek, és hatalmas világkarrierje van már most 18 éves vagy 19 éves Amirának, és Mariam szorosan követi őt. Tehát rendszeresen, amikor csak tehettem, én is foglalkoztam velük, illetve a koncertónál kaptak lehetőséget. Tehát akiket tudunk, azokat, amennyire tudjuk, szeretnénk támogatni a jövőben is.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sikeres évadot kívánok, varázslatos koncerteket és jó munkát.
1: Én is köszönöm, viszonthallásra.
0: Keller András volt a vendégem, a Koncertó Budapest főzeneigazgatója itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma is folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Az EU szankciókat vezet be erőszakos izraeli telepesekkel szemben, jelentette be Kaja Kallas. Szeles, esős időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ma 2026. május 12-e van és kedd. A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ma is folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt befejeződnek, majd a tervek szerint a TISZA kormány tárca vezetői leteszik esküjüket. Stagnáltak a lakbérek áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 2,1%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 1,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása, tudatta az intézmény. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, ez az onkológiai ellátás, amely képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát, teszik hozzá. Az Európai Unió tagállamai új szankciók elfogadásában állapodtak meg a palesztinokkal szemben erőszakosan fellépő izraeli telepesekkel szemben, közölte az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben. A tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követően Kaja Kallas arról is tájékoztatott, hogy véleménye szerint időszerű volt a tanács lépése, azt az üzenetet hordozza ugyanis, hogy a szélsőségesség és az erőszak következménye. Őrizetbe vettek egy 17 éves szíriai állampolgárt Németországban terrorcselekmény kitervelésének vádjával, közölte a hamburgi főügyészség. A vádhatóság a nyomozás eddigi információira hivatkozva arról számolt be, hogy a fiatalnak az Iszlám Állam terrorszervezet adhatott ihletet. A fiatal az ügyészség szerint, idézem, hitetleneket akart gyilkolni, tervezett célpontjai egy bevásárlóközpont, egy szórakozóhely vagy egy rendőrös lehettek. A gyanúsított robbantani akart, illetve gyújtópalackokkal és egy késsel felfegyverkezve kívánta elkövetni tettét. Az illetőt csütörtökön vették őrizetbe, köszönhetően a Német Hírszerzés, Alkotmányvédelmi Hivatal, Szövetségi és Tartományi Bűnügyi Hivatalok nyomozásának eredményeképpen. 41 alkotás látható a szerdán kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. A közönség találkozók mellett mesterkurzusok, könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés is szerepel a programban. Délelőttönként pedig gyermekeknek szóló műsor lesz. A díjkiosztót vasárnap tartják. Végül az időjárásról. Délelőtt még sokfelé marad borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassanként aztán csökken a felhőzet, az északnyugati szél azonban sokfelé erős, időnként viharos is lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban tart a helyszínelés a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca után. A Kőbányai úttól torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi út és a Hüvösvegyi út külső szakaszain befelé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Erős a forgalom a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Mától út szűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Lezárták a buszsávot a Pacsirtamező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Út szűkületen kell áthajtani a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt, kellemes délelőttöt minden kedves nyitány hallgatónak, május 12-én. Kedv van sok K betűvel, de ez ne riasszon el senkit, az sem, hogy azért érkezik a csepergő eső, ami nem cseperek, hanem fúj, sajnos szívvel, de ez ne riasszon el senkit, az sem, hogy azért érkezik a csepergő eső, ami nem cseperek, hanem fúj, sajnos szél is társul mellé,

3 órában lesznek színházi ajánlataink. Egyrészt Andrássy Attila Jászai Mari díjas rendező és igazgató úr segítségével az Udvari Kamara Színházba varázsoljuk el önöket. Nagyon kemény téma, és mindig félünk tőle. Ne riassza el önöket, és ne tévessze meg, hogy próbálok mosolygós hangon beszélni. Az ember, amikor nagyon ballábbal kell, akkor ezzel ellensúlyozza ezt. Tehát az Udvari Kamara Színházban mutatják be nem sokára Csáky Pál Szakadék című darabját, illetve az ebből készült színházi előadást. Mosolyogva mondom, hogy az 1919-es február 12-i pozsonyi sortűz előzményeit és tragédiáját idézi fel, de emberi sorsokkal, szerelemmel, csalatással, egy kis hatalomvágyjal, féltéssel, nézzenek utána, illetve ne nézzenek utána a történelmi események, inkább majd nézzék meg a darabot az Udvari Kamara Színházban a Pozsonyi úton, úgyhogy érdemes egy jó kis újlipóciai sétát tenni együtt kulturális és történelmi élményekkel, de mindezt majd a reggeli expresszben bővebben kifejtjük, aztán a névnapozásokat elfelejtve, illetve ezeken túl egy nagyon kedves kollégát köszönthetek, Barabás Évi műsorvezetőt, mert hogy ő is részt vesz a 3K, a Kaszásdülői Kulturális Központ, én megígértem, hogy sok K lesz kulturális programjaiban, illetve a májusiban. Neki van ott egy Arcmás nevű sorozata, jó kis beszélgetésekkel, és tudom, hogy most darásfészekben nyúlok, de rengetegen szeretik azt a bizonyos programot, ami először volt, nem másodszor, nem most jól körbeírom, szóval műgyűjtésről van szó, és Fejes Tamás, aki egyébként zenész, dobos, meg üzletember lesz majd Barabás Évi vendége, de hogy miért, meg hogyan tud Évi beszélgetni, és miért érdemes elmenni a 3K-ba, erről is lesz szó, és mivel már nagyon sokszor beszélgettünk Dicső Dániel rendező darabjairól, illetve olyan programokról, amiket ő rendezett, természetesen őt is meghívtuk, úgyhogy ő is itt lesz majd velünk 9 óra után, pedig majd itt a Klasszik Nyitányban maradunk Óbudán, vagy a 3. kerületben, ami egy elég nagy kerület, bár tudom, hogy Újbuda a legnagyobb, az Óbudai Társaskör májusi programjairól beszélgetünk, majd Várkonyi Judittal, az Óbudai Társaskör kommunikációs munkatársával. Hát lesz dolga erősen, mert hogy lesznek zenei programok, hangos programok, hangfestés programok, úgyhogy mindezeket szeretném majd, hogy teljes képzavarral éljek, gorcső alá venni, de hát nem a gorcső a lényeg, hanem az, hogy együtt, könnyedén és nyugodtan indítsuk el ezt a napot, amiben várjuk az esőt, várjuk a szelet, tudjuk, hogy jönnek, de ennek ellenére szerintem jól érezzük majd magunkat, annak ellenére, hogy még egyszer nagyon kemény napunk van ezzel a keddel, és a Falstaff Nyitánnyal indítunk, legalábbis ezt súgja nekem a számítógép, amiben azért érdemes hinni és érdemes rá hagyatkozni. Az ezerszer elátkozott, és szerintem már meg is bánta, hogy ezzel a névvel született, Antonio Salieri Falstaff Nyitánya következik a londoni Mozart Players jóvoltából. Keresem én itt a magyar szállat, de én leszek a magyar szál, aki kíván egy remek keddet május 12-én minden kedves nyitány hallgatónak.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztést mindig segíti, hogyha az idézetet, ami mostanában, illetve májusban nálunk az új kezdet tematikából merítődik, több szenvedő szerkezet nincs, szóval mindig segíti, hogyha szenttől idézünk, de hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy szentek születhetnek mostanság is. Egy 20. századi szenttől kölcsönöztük most az idézetet, akinek a neve félre vezető lehet, mert aki járt fizika órára, nálam ennyi a maximum, tehát hogy jártam, hogy hol voltam lélekben, az más, de a Fukó név ingadozó hallgatóink figyelmét, igen, a Fukó ingában igazuk van, de ő Michael volt, és most Charles de Foucault-tól idézünk, Szent Charles de Foucault-tól, akinek igen kalandos élete volt a 19. század végén, 20. század elején, szóval egy jezsuita középiskolában tanult, de nagyon rendetlen fiatal ember volt, ezért inkább a katonai akadémiát javasolták neki, hátha ráncba szedi magát, de nem, mert egy Mimi nevű nővel viszonyt folytatott, őt több alkalommal is becsempészte a katonai táborba, aztán megjött az esze, sajnos azért, mert hogy több háborúban is részt kellett vennie, gondoljanak csak a Franciaország és Algéria viszonylatában fönnálló harcokra. Szóval rengeteget harcolt, és itt nagyon elmélyedt abban, hogy mi vezeti az embereket arra, hogy amikor 24 órán keresztül harci marciznak, már elnézést a kifejezésért, néha mégis foglalkozanak a lelki életükkel, ezért behatóan foglalkozott az iszlámmal, aztán a rabbinak adta ki magát, és végül eljutott a keresztények számára veszélyesebb vidékekre is, felfedezte az Atlasz-hegységet, kulturálisan nagyon fontos, hogy megírta a francia Tuareg szótárat, illetve később is folytatta a Tuareg néppel és kultúrával való foglalkozás, több könyvet is írt róluk, és aztán rájött, hogy mi az ő útja a kereszténység, és ezért, illetve azért hívják szentnek, mert 1916. december 1-én elfogta őt egy szenuszita csoport, nem tudom kik ők, francia ügynöknek vélték, egyébként nagyjából igazul, hirtelen pánik tört ki, halálos találat érte, de az a lényeg, hogy a Jézus kistestvérei egyház kötődik a nevéhez, illetve ennek női szerzetes közössége, és ő írta le azt, ami nagyon harcosan hangzik, de igaz, nincs olyan pillanat az életünkben, amikor ne tudnánk új utat törni magunknak, úgyhogy vagy harc, vagy kőtörők, vagy úttörők, vagy pionírok, tessék venni a bátorságot és megváltoztatni akár magunkat is, mondom én. De hát mondjuk itt ezt a Klasszik Nyitányban, május 12-én.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, egy színházi premiérre invitáljuk Önöket, amiben sok a történelem. Csáky Pál Szakadék című darabját mutatják be az Udvari Kamara Színházban szombaton este 7-kor, és ugyanez az előadás élvezhető egy hét múlva május 23-án is. A főbb szerepekben Kálló Béla, Pető Kincső, Nóra Hevesítót, Evelin Juhász Károly, Tóth Zsuzsi. A sok hölgy név már előre sejteti, hogy itt bizony családok, szerelmek szövődnek. Egy borzasztó időpontban 1918 őszében, amikor fölbomlik a monarchia, és a kevesek által ismert pozsonyi sortűzre is sor kerül. Egy kis történelem, sok színház, a darab rendezőjével, Andrássy Attila igazgatóúrral.
2: Ahogy az Udvari Kamara Színházban szinte mindig ős bemutatót tartunk. Maga a téma az történészek körében közismert, tehát volt egy sortűz, 1919-ben Pozsonyban, ahol a magyar lakosság tiltakozott az elcsatolás miatt, és ugye a cseh légiósok belelőttek. De azért ez a szöveg sokkal több, itt szerelemről van szó, itt hazavárásról van szó, itt a monarchia felbomlásáról van szó, itt megszólalnak olaszul, csehül, németül, magyarul, majd a mese végén csak csehül szabad beszélni. Itt lényegében a boldog békeidőknek a végéről, az összeomlásról van szó, és ebbe szövődik bele két leányzó harca egy sudár férfinak a szerelméért. Ebbe szövődik bele egy anya aggodalma a fronton lévő fiáért. Ebbe szövődik bele egy újságkiadó tépelődése, hogy engedjen-e a pénznek és szolgálja-e ki az új uralmat, vagy pedig inkább a gerincét tartsa meg. Nagyon sok minden van ebben a szövegben, ebben a darabban, ebben a valóságban, amit színre viszünk, és mindez Farkas Gábornak a kiváló filmszerű zenéje kíséri. Úgyhogy egy szórakoztató előadásról van szó, aminek drámai lesz a vége. De hát az igazság az, hogy minden dráma és tragédia vígjátékként indul. Az igazság az, hogy nem várjuk el azt, hogy mindenki történész legyen, ezzel tisztában vagyunk, és valamikor volt egy monarchia, egy osztrák-magyar monarchia, de gondolom szerintem ezt már mindenhol tudják a közönségünk. Úgyhogy az összes többi az önmagában. Mi, meg hát egy volt egy első világháború, de hát ez is egy közismert tény, és az összeomlás, hát ez is egy közismert tény. Hát vannak olyan dolgok, amire rávilágítunk, ugye a cseh függetlenségi törekvéseket, azt meg is magyarázzuk a darabba szórakoztató módon. Azért lesz egy-két olyan információ, amit a Google-ön szintén meg lehet találni. Tehát Közép-Európában praktikusan egy olyan hatalmi űr alakult ki, amelyben az összes létrejött nemzetállam valójában kiszolgáltatott egy esetleges kontinentális összeütközés során. Tehát akárhogy nézzük, a Balti tengertől az Adriai tengerig olyan kis nemzetállamok sorakoznak, amelyek önvédelemre képtelenek egy komoly háború esetén. Ennek a legjobb példája Lengyelországnak a sorsa, ő a legnagyobb közöttünk. Ennek ellenére a második világháborúval láttuk, hogy megszállták az oroszok is, meg a németek is. És ugyanezt történt mindannyiunkkal. Tehát nyilvánvaló, hogy 18 az a sorsforduló, amelyik meghatározza jelenleg is a hatalmi helyzetét minden utódállamnak. Na most ebben a kiszolgáltatottságban rengeteg személyes tragédia és öröm is van, meg nagyon sorsforduló szerelmek vannak benne, viszont ez egy korszakhatár. Függetlenül attól, hogy mi minden van benne, mi mindent megmutatunk, ami benne van, de nem tagadjuk le ennek a tragikus hatását akár a mai időkre is.
1: Mégis kapunk gyógyírt?
2: Minden előadásunkban van olyan jellegű katarzis, ami megtisztít, megszabadít bennünket a félelmeinktől, a sérelmeinktől. Lényegében ez a színháznak a dolga. Nem azért viszünk színre nehezebb időket, hogy sebeket tépjünk fel. Nem tagadjuk le az idők nehézségét, de azért az időknek a színes mi voltját, a sokszínűségét és az élet azt, hogy az élet mindent leküzd, az minden előadásunkban benne van, ebben is benne lesz. Először bele kell helyezkednünk abba az én képbe, amit az adott korban az emberek viseltek, aminek tartották magukat. Meg kell néznünk, hogy mit jelentett a szó súlya példának okáért. Ugye tudjuk, hogy Tisza István egy nap egy tucat párbajt vízott pusztán a szavakért, akkor először meg kell néznünk, hogy mit jelentett akkor a szónak a súlya egy olyan korban, nézzük ezt meg, amikor a szónak semmilyen súlya nincs. Gondolkodni kell a tartáson. Minek tartották magukat az emberek, és ha bizonyos tetteket megtettek, akkor hogyan veszítették el azt a státuszukat, tartásukat, amik önmaguk előtt. És ez 100 év, ez nem egy nem tudom mekkora idő. Hogyan tudjuk egyáltalán színre vinni, megmutatni azokat az értékeket, amelyeknek nincsen akkora élmény ereje, mint a ma kiadásra emelt cselekményeknek, életstílusnak. Hogyan mutatjuk meg a becsületet? A becsületnek nincs akkora élmény ereje. Ezeket a dolgokat meg kell tudni mutatni, ezeket a dolgokat a színészeknek magukévá kell tenni, bele kell, hogy zuhanjanak, hogy bele kell, hogy süppedjenek abba a valóságba, és akkor abból felkelve mennek a színre, hogy ezt megmutassák. Előtanulmányok szükségesek. Tehát nekem most is a fülemben van a nagyapáim cipőinek a kopogás. Úgy lehet az utcára kimenni, hogy a cipő fénylik. Abból látjuk, hogy mire tartják magukat. Visszamegyünk egy korba, ahol érre vasalt nadrág nélkül nem lehetett kimenni az utcára. Ehhez kell egy idő, ezért mi általában 3 hónapig próbálunk. Bele kell mennünk abba a korba, bele kell mennünk abba a viszonyrendszerbe. Különben hamisak leszünk a színpadon, különben látszik az, hogy a mai korból jöttünk.
1: Köszönjük az invitálást, a más időbe helyezést Andrássy Attila rendezőnek, az Udvari Kamara Színház igazgatójának, és ott is lesz a bemutató, most szombaton este 7 órakor Csáky Pál Szakadék című regénye alapján. Ne szakadjunk el egymástól, köszönjük meg az invitálást, és önök is járjanak sokat színházba.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Ez itt a Reggeli Express, főváros centrikus program ajánlója reggel, ugyanakkor majdnem, hogy éjfélre invitáljuk önöket legalábbis pénteken 12:30-re a Várkert bazár környékére. Midnight Music Budapesti Fesztivál zenekar, mármint az ő jó voltukból. Ide nem kell kiöltözni, és nem is tart órákig, cserébe nagyon barátságos és közvetlen a hangulat, amit még oldottabbá tesznek Fischer Iván szellemes kommentárjai, mármint az elhangzó művekről. Jöjjön tehát a babzsákra huppanás, az előadóktól való karnyújtási távolság és sok-sok klasszikus zene, oldottan buli helyett buliként emlékezetes élménnyel, még egyszer pénteken éjjel 12:30-kor a Várkert bazárban. Aztán jöjjön egy kis tánc, illetve nagy tánc és okos tánc. Szabad egyetem, összerázás, beszélgetés a kortárs néptánc élet jelenségeiről. Holnap szerdán este 6-kor a Hagyományok házában várnak mindenkit, akit érdekel egy helyi kóspallagi példa nyomán arról egy beszélgetés, miként lehet a táncház közösségépítő erő és nyitott találkozási forma. Ez egy diskurzus lesz a helyi zenei és tánckultúra szerepéről, lehetőségeiről, nem csak táncházasoknak, oktatóknak, zenészeknek, közönségszervezőknek, hanem mindazoknak, akik szeretnék hallani vagy megtáncoltatni Balogh Pál Gézát, néprajzost, Kistánc Zoltot, néptáncpedagógust, Mészáros Zsuzsannát, közösségfejlesztőt, a moderátor pedig Németh Nóra lesz, aki az etnográfiát képviseli majd tehát a Hagyományok házában holnap este 6-kor. Együttműhely, jótékonysági minifesztivál pénteken az Adaptérben, ami a Bercsényi utca 10-es szám alatt található. Ez egy kétnapos jótékonysági minifesztivál a Budapest Bike Mafiával közösen. A pénteki program edényszárítást jelent, valamint nagyon sok faragást, és rájöhetünk, hogy az alkotás túlmutat önmagán, hiszen az ott készülő tárgyak nem csak használati eszközök, hanem hozzájárulások egy működő civil rendszerhez, a Budapest Bike Mafia munkájához, amely mindennapi szinten segíti a rászorulókat, úgyhogy tartsanak velük, illetve ha már az estékről volt szó, jöjjön az Art Mozik éjszakája, ráadásul majdnem, hogy 2 napon keresztül, szombaton kezdődik el, 5 moziban, 70 filmmel, és ez a művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozik rajongói mellett mindenkit vár. Akit érdekelnek mondjuk az elmúlt év sikerfilmjei, a Csendes barát, az Érzelmi érték, vagy a Nincs más választás, illetve a premier előtti vetítések, a Magyarországon élő kínai család belső konfliktusairól szóló Nem én vagyok, aztán az Odakint, az Egy dán építész Párizsban, valamint a Borzongás az éjszaka szülöttével. Borzongás mellett persze remek programokat és jó szórakozást kívánunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban tart a helyszínelés a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca után. A Kőbányai úttól torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi út és a Hüvösvegyi út külső szakaszain befelé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Erős a forgalom a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Mától út szűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Lezárták a buszsávot a Pacsirtamező utcában befelé a Nagyszombat utca előtt a csatornajavítás miatt. Út szűkületen kell áthajtani a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. május 12-én kedden némi kemény téma, vagy legalábbis a történelemből, amik a múlt héten ugye írtak a fiatalok, és szerintem ők nagyon jól tudták, hogy 1703-ban ezen a napon bontott zászlót a kuruc felkerés, második Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós ugye kiadta a breznai kiáltványt, és elkezdődött a Rákóczi szabadságharc, de hát ez régen volt, minket sokkal jobban érdekel, mondjuk ez se tegnap volt, hogy 1907-ben ezen a napon avatták fel a Zeneakadémia új épületét, aztán, ha már megígértem önöknek, hogy a Szervác Pongrác Bonifác triumvirátusból ma a pongrácok ünneplik a névnapjukat, akkor saját magamnak föl kell idézni, vagy el kell mondani, hogy a görög Panikratész név latin Pankrácius formájából származik a mi pongrácunk, és minden ható erőt jelente, hogy miért ilyen híres az a fagyos szentekhez kapcsolódik, tehát a fagyos szentek azok, akiknek az első résztvevőjét köszönhetjük. A májusi fagyok valószínűleg azért kaptak régebben különös figyelmet, mert a zsenge növényzet leginkább ezt ilyenkor sínyeli meg, és az a baj, hogy múlt időben beszélhetek szerintem a Duna-Tisza közének szőlő állományáról, bár én már nem élek ilyennel, de ezek szerint borral bajban leszünk. A növények palántáit, az uborkát, a paradicsomot, a babot pedig csak a fagyos szentek után ültették ki a szabadba, de mindez még egy felmelegedés, vagy hát nem is tudom, hogy fogalmazok, hogy ne sértődjenek meg, vagy ne legyenek ilyen támadási felületeim, szóval a globális felmelegedés, hívjuk így, előtti néprajzos cselekedetek voltak. Van, amikor Pongrác Kánikulában, Subában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyon csipkedték a szúnyogok, azért haragusztak ránk emberökre, és évről évre visszajönnek, hogy bosszantsanak bennünket. Hát milyen kedves fagyos szentek ezek, de mondom, néprajzilag meg kell tartani, csak maga az időjárás meg a földrajz egy picikét változott. Ígértem más névnapokat is, ajándékkal, virággal, csokoládéval tessék fölköszönteni a Gyöngyöket, ami a gyöngyi magyar eredetű névből származik, a gyöngyvér becézet alakjáról beszélünk, de sokkal szebb és sokkal értetőbb még számomra is, hogyha azt mondom, hogy létezik és anyakönyvezhető a Gyöngyvirág nevű név, ami gyönyörű. Igen ám, de mit kezdjünk a korákkal, a koráliákkal, a korallok? A 18. francia századi névalkotás ez, nem hiszik el, a görög eredetű korallról, vagy hát a gyöngyről eredeztethető, és innen. Aztán van még egy, jó, most már befejezem a nevekkel való, egyáltalán nem viccelőzés az, ez, de adható a böngér név. Hát először is fiúknak böngér még egyszer. Vörös Marti Mihálynál a Zalán futásában olvashattuk, ez egyébként egy nagyon jó darab, illetve nagyon jó mű, mert itt több név is először volt olvasható a magyar név halomból, és nem véletlenül a halom, mert a Cserhalom című költeményeiben is Vörös Marti Mihály megemlíti a böngéreket, aki valami kun vezér lehetett, protürkből származhat, és kürtöt jelent. Hurrá! Jó, ennél sokkal fontosabb, hogy én a szolidaritásról szerettem volna beszélni, ember-embernek ne farkasa legyen, hanem segítője, és ezt mi sem példázza jobban, vagy mi sem jobb figyelemfelhívás, mint hogy ma van az ápolók nemzetközi napja, és ez annak köszönhető, szó szerint annak köszönhető, hogy megszületett ezen a napon Florence Nightingale, brit ápolónő, ő a krími háborúban végzett munkájával szerzett hírnevet, segített egészségügyileg is segített, és egyébként szerintem mentálisan is. 1820-ban született a hölgy, és tényleg az ápolókra, az egészségügyi segítőkre kell, szabad, lehet, kötelező gondolni ezen a napon. A hölgy egyébként még a statisztikában is érdemeket szerzett, mert hogy a betegápolás hatékonyságának elemzésére írt föl adatokat, és ezeket összegezte. Nagyon fontos volt ez, kinek mi kell, ki miben szenved, és mi erre a jó gyógyír. A gyógyír pedig, hát tudom, ez nagyon banálisan hangzik, de minden nap erre visszatérek. A gyógyír a szeretet, meg a jó kedv, amivel éljenek, ami legyen önökben, vagy szerezzék be barátaitól, ismerőseiktől, a csemetéiktől, akiket most már tényleg el kéne küldeni saját munkahelyükre, úgyis, mint óvoda, bölcsöde, nem tudom az iskolával most mi a helyzet, nagyon régen jártam már oda, és a múlt héten ugye ünnepeltük szegény érettségizőket, most ünnepeljük simán a keddet, nagyon jó délelőttöt kívánok mindenkinek itt a Klasszik Nyitányban, val!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megalakul az új kormány, ülést tart a parlament, és esküt tesznek ma a miniszterek. Lejár a határidő a plakátok eltávolítására. Borult szeres idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Folytatódnak a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza kormány. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket. Volt, aki több bizottságban is. Az országgyűlés délután 4 órakor tartja következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, közölte a párt frakcióvezetője. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben. Hozzátette, az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják a megelőlegezett bizalmat. Van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak. 16 órakor lejár a határideje annak, hogy az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. A választási eljárási törvény szerint a szavazást követő 30 napon belül kell eltávolítania a választási plakátokat annak, aki azt elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják. 4 kabinettag és számos kormánypárti képviselő távozásra kérte este Keir Starmer brit miniszterelnököt. Egyes értesülések szerint köztük van például David Lammy miniszterelnök helyettes, aki az igazságügyi miniszteri tisztséget is betölti, valamint Yvette Cooper külügyminiszter is. Starmer még tegnap délelőtt a munkáspárt londoni központjában tartott helyzetértékelésében leszögezte, hogy nem kíván távozni, mert ezzel véleménye szerint káoszba dönteni az országot. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangulását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Az uniós bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzés és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Végül az időjárásról. A délelőtti órákban sok felé eshet az eső, majd napközben átmeneti szünet lehet, de délután délen, majd a Dunától keletre újabb eső, zápor várható. Keleten zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél viharossá fokozódhat, 10 és 20 fok között mozog a hőmérséklet, nyugaton lesz a hűvösebb. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Széchenyi István utcában a Görgei Artúr térnél. Mindkét irányból korlátozásra kell készülni. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Könyves Kálmán körúton a Kőbányai úttal szakaszonként a Rákóczi híd felé, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, valamint az M5-ös autópályán befelé az autópiactól. Lezárták ma délután 1 óráig a 13. kerületben a Petneházi utcát, a Lomb utca és a Teve utca között darúzás miatt. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Ma napközben a második kerületben a Zöld Lomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat burkolatjavítás miatt. Mától út szűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódjon a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Aki nagyon nagy szeretettel köszönti a Nyitány minden kedves hallgatóját, május 12-én Pongrácz nap van a fagyos szentekből, tehát egyet ma kivégzünk. Hozott is fagyot, úgyhogy ez a bizonyos vicc, amit néhány perccel ezelőtt itt néprajzilag megígértem, vagy próbáltam önök elé tárni, az bejött, és hál' Istennek bejött az én hát utcámba, Barabás Évi, szia Évi.
5: Jó reggelt mindenkinek, szia. És azt hittem, hogy a napocska jött be.
4: Ezt kellett volna, Jézusom. Az a baj, én ugye nagyon régóta vagyok már házas, tehát ezek az udvarlási metódusok.
5: Ez udvarlás lenne?
4: Hát legalábbis téged dicsérni kell, minden hölgyet dicsérni kell, nem?
5: Nem kell, de jól esik.
4: Jól esik, tehát befutott a napocska. Hát legalábbis téged dicsérni kell, minden hölgyet dicsérni kell, nem?
5: Nem kell, de jól esik.
4: Jól esik, tehát befutott a napocska a mi kis stúdiónkba, és eső, és borul.

0: Pacsirta vagy?
1: Szembesülnöm kell azzal, hogy igen. Sokkal aktívabb vagyok, és mosolygósabb azóta, hogy eldöntöttem, hogy megint korán kelek. Tehát volt egy időszak az elmúlt években, amikor teljesen felborult a napi rendem, és megpróbáltam megfejteni, hogy miért nem találom magam. És az egyik ok az volt, hogy egyrészt nagyon rosszul alszom, össze-vissza, és nem tartok semmiféle rendszert, másrészt pedig, ha reggel felkelek, hagyom, hogy a fény egy kicsit átjárjon, és csak utána iszom például egy kávét vagy vizet, tehát hogy a kertemet csodálom, esetleg locsolok, és csak utána locsolom magam, akkor egész egyszerűen átáll a lelkem arra az évire, aki régen voltam. És bár mindig változik az ember, és a változás az állandó az életünkben, de jó visszatalálni a maghoz. És én ennek most nagyon örülök, és azt gondolom, hogy a koránkelés ehhez jár, vagy ezzel együtt jár. És én nagyon örültem, hogy esik az eső például. Tehát ez a pongrációfej volt.
0: Hogy hozott nekünk.
1: Figyelj, hihetetlen a száj van, és tényleg már én sem nyírom a füvet, és én sem vágok semmit, hogy akkor
0: te is egy urbánus lány vagy azért rendesen, de ezeket tudod.
1: Én nem. Hát itt megtanultam élni Budapesten. Okay. Figyelj, 28 vagy 29 éves voltam, amikor Budapestre költöztem. Én akkor kezdtem el itt Budapesten televíziózni. Úgyhogy én abszolút kertben nőttem fel. Én tudom, milyen a váltott csapos meccés a szőlőben. A gyümölcsfákat meccettem apukámmal, nagymamámmal. Jó. Tehát abszolút kertben nőttem fel. Mi mindent ott termeltünk meg magunknak, abból éltünk. Nem birtokunk volt, hanem csak épp, hogy a családnak elég. Tehát én kenyeret és tejet vettem a boltban, semmi mást. Úgyhogy én úgy is jöttem Budapestre, hogyha nem sikerül itt megvetnem a lábam annyi idő alatt, amíg volt 1 millió forintom, amit takarításból kerestem egy stuttgarti kórházban, és azt mondtam, amíg ez a pénz tart, addig kell megszoknom, vagy megszököm. És aztán itt lett egy kis kertes lakásom, és én azóta itt Budapesten is boldog tudok lenni.
0: Csak egy picikét kapaszkodom bele ebbe a kórházi takarításban, azt nagyon jól tudod, hogy a kórházi betegápolók, vagy az egészségügyben dolgozók nagy napja van.
1: Annyira szeretlek, én ezt most így szándékosan is akartam hangsúlyozni.
0: Florence Nightingale születésnapja, és nagyon fontos, hogy én egyébként meg érettségi utána a Péterfi Sándor utcai kórház és rendelő intézet traumatológiai osztályán elkerülendő a katonaságot. Betekordó voltam, 168 centi vagyok, ne nézz rám, igen, betekordó vagyok, de megtanítottak a technikát, tehát 90-95 kilóig tudtam akkor.
1: Ezt akartam mondani, hogy csak emelni. A technika, meg az emberség ennyi. Számít, semmi más. Hogy, ezt nem tudtam, de jó.
0: Úgyhogy én ezzel foglalkoztam, és akkor utána jött a kölyök idő, és akkor elváltunk egymással a Péterfitől, de ha mai napig kell valami.
1: És a mi életünk ott összeért, csak nem találkoztunk személyesen.
0: Igen, szabadságtér. Ha kiejtem, hogy szabadságtér, akkor sírni fogunk, de ne sírjunk, hanem inkább beszéljünk, akkor nem sokára az arc más. Hogy mondtad, színházi?
1: Színházi vendégszeretgető, vállaltam vendégszeretgető talk show, beszélgető színházi műsor.
0: Jó, ennek ellenére Georg Friedrich Händel következik, akinek a nevével mindig bajban vagyok, de a Liszt Ferenc kamarazenekaréval nem. Segíts ki, Barabás Évi lesz nem sokára a vendégünk. Ez itt a Klasszik Nyitány május 12-én. Jaj, de jó, összeértünk, tehát földdel, földséggel és egészségügyel. Nagyon jó. Évi, mosolyogjál, te vagy a napocska ezek szerint.
1: Jó reggelt!

0: rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: Na tessék, Barabás Évi a vendégünk, és ha az imént elmulasztottam 2 másodperccel, hogy azt mondjam, hogy te vagy a napsugár, akkor most te leszel a múzsa itt nálunk, és beszélgetésről kell beszélgetnünk, ami nem titok, a mi szakmánknak egy erős része. Te hiszel a beszélgetésben?
2: Hiszek, és képzeld, hogy van olyan, hogy nem tudok beszélgetni. És folyamatosan gondolkodom azon, hogy lehet, hogy végül is 25 éve, vagy Budapesten legalábbis már 25 éve, és aztán még vidéken, vidéki televízióknál.
1: Akkor lehet bölcsödés.
2: Igen, körülbelül bölcsöde óta beszélgetek nyilvánosan, és én azt tapasztalom, hogy a magánéletemben gyakran keresem a szavakat. Figyelni tudok, ebben biztos vagyok, de nem biztos, hogy megtalálom azokat a szavakat, amelyek igazán elárulják azt, hogy belül mi van. És én ezen hadilábon állok, szerintem ezzel nem vagyok egyedül, csak én ezen gondolkodom is.
1: Azt szokták mondani, hogy hát ez egyszerű, mert néhány skillt elsajátítasz, boci szemmel figyelsz, én... te gyönyörű szemmel figyelsz, megfelelő ritmusérzékkel hozzá. Hol van ebben a lélek? Az agyat úgy tudjuk, hogy persze irányítani kell egy beszélget. Hol van ebben a szív?
2: Mindenhol.
1: A lélek.
2: Mindenhol. Hát úgy kezdődik az egész, hogy tényleg figyelsz. Tehát én emlékszem arra a kislányra, Évire, aki ül otthon Bonyhádon az udvaron, és figyeli, hogy hogyan nőnek a virágok, mit csinálnak az állatok, a nagymamám udvarán a tyúkok hogyan üzemelnek, és a kutya mit csinál velük, és a macska, és a megfigyelés mindennek, és a figyelés, amit egyébként rajzban, festészetben nagyon jól tudok használni. És azt hiszem, hogy a beszélgetésben is, mert a megértés úgy kezdődik, hogy figyelsz, megfigyelsz, elkezded megérteni, elfogadni azt, ami körülötted van, és aztán abból lehet valami újat teremteni. De az, amit ilyen beszélgetésről mi most beszélgetünk, ez színházi, de én most ezt talkshow-nak merem nevezni, miközben nem szeretem, hogyha bármilyen angol kifejezést használunk, de ez valóban olyan, mintha egy szülinapi parti lenne, és ezt a vendégek, most remélem Fejes Tomi nagyon alszik, és nem hagyja, hiszen pénteken ő lesz majd Óbudán a vendégem. Szóval a vendégek úgy érkeznek, hogy jönnek másfél órát beszélgetni, végig gondolják az életüket, és majd nagyon okosakat, és remélhetőleg tartalmas dolgokat szeretnének mondani, és akkor meglepve tapasztalják, hogy ez tényleg a meglepetések talkshow-ja, a vállaltan vendégszeretgető műsor, ahol én már most is gyűjtöm a meglepetés üzeneteket, a zenésztársaktól, barátoktól, távoli rajongóktól, és azt nem tudja a vendég, ahogy azt sem tudja, hogy hát családtagokkal is szövetkezem ilyenkor. Úgyhogy ennyi, és én azt merem remélni, hogy például a fanatikus tankcsapda rajongók, hogyha eljönnének erre az estre, akkor én most úgy jöttem ide, hogy felajánlom fogadásként, hogyha semmi újat nem tudnak meg Tomiról, akkor én visszaadom a belépő árát.
1: Bátor vagy, illetve nem vagy bátor. Na, most jön az én feladatom. A 3K Kaszásdűlői Kulturális Központ május programjai között böngészve, ugye ott vagy az Arcmás sorozattal, és akkor jön ez a bizonyos Fejes Tamás beszélgetés május 15-én 19 órától.
2: Igen, péntek este 7-kor.
1: Ha jól mondom, a címet magyarázd meg, ugye az Arcmásban az M nagybetűvel van írva. Milyen nehéz. Igen. Ez itt rádióban.
2: Figyelj, tényleg úgy kellene, hogy közvetíts, egy kamerával legalább közvetítsetek, ezt már mindenki jó. Így csinálja, de én okay. Sem.
1: Kitaláljuk, jó, vagy föltaláljuk.
2: Szóval azt szeretném megmutatni, hogy az az ember, akit nagyon erőteljesen ismerünk az élet valamelyik területéről, az élet összes többi más területén is ugyanolyan kreatív, vagy meglepően kreatív, és boldogan boldogul, és hogyan, én ezt szeretném megmutatni. Ugye Fejes Tomit úgy ismerjük, mint a tankcsapda dobosát, menedzserét, kreatív...
1: Megosztogatja az 5000-eseket a műsorban.
2: Igen, és hogy közben azért én arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg ő milyen ember, és miféle belső erőből képes ezt a zenekart így menedzselni, és közben üzletemberként nem tudom hány különböző stílusú, retrohangulatú éttermet, vagy kocsmát, romkocsmát üzemeltetni, hogy hogyan lesznek apartmanjai külföldön, Szegeden, és itt is vendégházai, szóval ő egy nagyon komoly üzletember, és a Zord külső érző szívet takar, tehát például, jó, annyit elárulok, hogy ő majd ott szembesül veled, de ezt a hallgatók hallhatják, hogy például Borlai Gergő is küld neki üzenetet, és ő a világ egyik legjobb dobosa.
1: Igen.
2: Mit gondol arról, hogy a tankcsapda dobosa milyen?
1: Nincs ilyen. Most
2: milyen ember, a zenében milyen, hogy a tankcsapdában milyen, és mi az, amit csodál benne? Tehát nagyon, nagyon izgalmas, és ezek az üzenetek, videóüzenetek, tehát abszolút kivetítően látják a nézők, újabb és újabb témát nyitnak ki, vagy újabb és újabb gondolatkört, és abszolút inspirálják a meglepett vendéget, és nagyon érdekes azt látni, hogy amikor Alföldi Róbert vagy Grecsó Krisztián egy üzenetet látva nem tud megszólalni, és megrendül. Tehát a legutóbb Grecsó Krisztián volt a vendégem, és valószínűleg az utolsó videó üzenetet Nádasdy Ádámmal nálunk láthatták. Úgyhogy amikor Nádasdy Ádámtól el kellett búcsúznunk, akkor Krisztián sírva hívott fel, hogy küldjem el emlékbe ezt a videó üzenetet neki, amit ott akkor 150-en láttunk. Szóval nagyon megható, megrendítő, különleges pillanatok tudnak itt születni.
1: Én is szabad belenyúlni a lelkekbe, ugye szociális munkás családban, meg gyógypedagógus családban vagyok. Fejes Tomival kapcsolatban az én feleségem szokta mindig mondani, hogy amikor felajánlotta a valakinek, hogy mehet a sérült csemetével ide, ő akkor bőgte el először. Neked szabad ezekre ráugrani? Nekünk szabad ezekre ráugrani? Szabad a szívvel élni? Ez nem visszaélés?
2: Hát szerintem, hogy tisztán, egyenesen, és tényleg a szíveddel kérdezel, akkor az nem visszaélés. Tehát annak idején a Riporter keresetükben, amikor egy vaksportolót vittem vendégnek, akkor ő nem akart bejönni, Szabó Andris, a csörgőlabda válogatott tagja volt, nem akart bejönni a Riporter keresetük stúdiójába, mert mondta, hogy ő azt vette észre, hogy nézi ezt a műsort, hogy itt mindig lepontozzák azokat, akik sérült emberekkel beszélnek, mert hatásvadásznak, vagy túltapintatosnak érzik, és mondtam, hogy én akkor beszéltem telefonon először vele, amikor meghívtam a műsorba. Hát szerintem, ha úgy beszélgetünk, ahogy most, akkor azt nem lehet félreérteni. Ha én tisztán, nyíltan, kíváncsian kérdezem meg tőled, hogy akkor te vak vagy világtalan, és hogyan nézel tévét, és én használhatom-e veled szemben a vak kifejezést, akkor azt tisztázzuk a dolgokat, hogy utána tudjunk egymásra figyelni, és akár, ha kell, egymásnak segíteni. Szerintem nem lehet, ha te tisztán kérdezel, hátsó gondolat nélkül, a szívedből, akkor lehet a szív, sőt, ez a küldetésem, hogy a szív kérdéseiről beszéljünk, hú, de nagy szó volt most ez, de egyszer csak megértettem Budapesten is, hogy vállalhatom az érzéseimet, nekem ez az itt létem első éveiben nehézséget jelentett.
1: Azért nehéz veled beszélgetni, mert olyan kérdéseket akarok föltenni, amit nyilván én és a tükör, tehát én minden nap fölteszem magamnak. Nem mindenki tudja, vagy néha én is így ledegradálom a saját munkámat, hogy ebben mennyi munka van például előtte egy Fejes Tomi, egy Németh Krisztóf, egy Grecsó Krisztián, mennyi munka van előtte? Nyilván nem azt fogod mondani, hogy munka, hát ez csak így utána nézik.
2: Nem, én hihetetlenül stresszesé tudom tenni magamnak ezt a felkészülést. Tehát először pánikba esem, hogy ha jó ég, mit vállaltam, ez lehetetlen küldetés. Tehát innen indul, nagyon érdekes ez a munkafolyamat. És aztán, amikor végre rászánom magam, hogy na most akkor utána nézek mindennek, aminek csak lehet, interjúkat olvasok, felvételeket nézek, minden, akkor egyszer csak átlényegül bennem minden, és szinte annak az embernek a bőrébe bújok. Nagyon izgalmassá válik, és akkor ez a kutató munka elvarázsol, és elkezdek abban hinni, amit a legelején, amikor kitaláltuk, hogy ki a vendég, hittem, hogy ő nagyon érdekes, és szeretném megmutatni másoknak is azt, amit én látni vélek benne. És aztán ez a kutató munka így szépen lassan kisimul, és azt nehéz megtalálnom, hogy másfél órában mit sűrítsünk bele, mert kiderül, hogy ez nagyon rövid idő ahhoz, hogy egy ember, mert hogy igazán szívből be lehessen mutatni, vagy meg lehessen mutatni úgy, hogy nem én beszélek, hanem ő nyitja ki a kapukat. Olyan, mint hogyha kinyitnánk otthon egy fotóalbumot, és te megtisztelnél azzal, hogy megmutatod a legérzékenyebb pillanatokat is az életedből. És ezen az estén, az arcmásban ez történik. Minden másról, és az összes másik arcáról szó lesz, amit kevésbé ismerünk, vagy nem ismerünk. Szóval ez egy nagyon izgalmas feladat, és a végén mindig szárnyalva jövök ki a színházteremből, Tomposkátya színházteremből, nemrég hivatalosan is Tomposkátya színházterem lett Akaszás Gyülei Kulturális Központ színházterme, és akkor azt mondom, hogy de jó, örülök ennek, és a vendégek mindig megköszönik, hogy tudtuk, hogy jó lesz, de erre nem számítottunk. Tehát sokan sírnak örömükben a végén, és ezt nagyon jó átélni, mert adtam valamit. Ez egy nagy ajándékest remélhetőleg a közönségnek, ugyanúgy, mint a vendégnek.
1: Meg kell felelni annak, hogy Tomi most ugye nem csak tankcsapdailag, hanem tévéileg is, tehát neked azzal is tisztában, nekünk azzal is tisztában, igen, kell lenni, hogy kiül a nézőtéren, hogy mi lehet az ő fejükben. Az egy dolog, hogy mit szedsz ki abból, aki ott ül melletted, de még ráadásul ezzel az oldalal is tisztában kell lenni.
2: Ez nagyon izgalmas, és én úgy kezdem mindig, hogy amikor már 6 órakor érkeznek az első nézők, akkor én fogadom őket, mintha tényleg bejönnének, és elkezdek velük beszélgetni. Hát most ezt már nem árulom el, de van egy közös játékunk is mindig a néző. Kell, akikkel akkor előtte, meg ő mit kérdezne? Van, hogy le is íratom velük, hogy ott majd a néző kérdéseit is föl tudjam tenni, de természetesen abszolút aktívan ők is belekérdezhetnek, ha nem tudják megállni. De nagyon izgalmas, hogy itt biztos, hogy lesz tankcsapdarajongó, és lesz az, aki a műsorban szerette meg Tomit, és úgy fedezte fel, hogy ez a tetovált fickó, aki tényleg nagyon marcon a külsővel, de huncut szemekkel néz a világra, tehát ez sokkal színűbb és óriászívű ember, és elkezdtek erre az emberrel kíváncsian figyelni, és ezért jönnek el ebbe a műsorba. Az életükben egy tankcsapdaslágert nem hallgattak meg, nem tudják, hogy a Beatles-szel kezdődött Tomi pályafutása, vagy most itt gondolkodtam, hogy a Klasszik Rádióba jövök, hogy vajon, hogyha a klasszikus zenében kellene elhelyezni, akkor ő hol lenne. Nekem állandóan Beethovenhez vezet az út, hogy én őt ott tudom elképzelni. De ezt is meg fogom tőle kérdezni. Mi inspirálta, hogyan lett az az ember, aki képes mindig lehajolni és fölvenni valami olyasmit, amiért más nem hajol le. Tehát ő folyamatosan meg tud újulni, most már 50-en túl is, és valami fantasztikus, hogy 3 gyerekes apaként mennyire kíváncsian és kölyökként tud viszonyulni az élet dolgaihoz. Én csodálom például, hogy ő üzletemberként hogyan üzemel. Ez is olyan tehetség, olyan készség, amit nagyon sokan szeretnénk elsajátítani, de nem tudjuk.
1: Ajánlom figyelmetbe a Mozart és a csajozás kérdéskört majd, hogyha Tomival találkozom. Mindig van csúnya kérdésem, de hát ez mindkettőnk életéből van olyan vendég, aki nem. Nekünk szabad azt mondani, hogy nem, vagy nem olyan érdekes.
2: Tehát, hogy nem hívom meg, így kérdezed? Nekem nincs. Az persze felmerül, amikor így gondolkodunk közösen a kultúrház vezetőivel, hogy ki legyen a következő, hogy nem tudjuk eldönteni soha, hogy hányan jönnének el a mai nagyon-nagyon információ dömpingben egy nyugodt estére. Kíváncsiak-e annyira az emberek, hogy képesek másfél órát végigülni, és egy színházi beszélgetésben, amit nem tudják, hogy mi lesz az, így hallgatni, figyelni valaki másra. A hallgatás és a figyelem szerintem egyre inkább felértékelődik, és nagyon hiszek abban, hogy erre szükség van, de mindig dilemma számunkra, hogy akkor, ha ezt az embert meghívjuk, akkor eljön 20 ember, vagy eljön 100 ember, vagy eljön 150 ember? Tehát remélem, hogy Tominál is még most kap valaki észbe, és még lesz kedve jönni, mert van még helyünk.
1: Ami május 15-ét 19 órát célozzam meg, én most azt mondom, hogy Pete Ferenc tér 2, a Sok K betű Óbudai Kulturális Központ, és akkor te mondd ki, hogy Tomposkátya.
2: A Tomposkátya színházterem a 3K Kultúrházban. Gyertek, jöjjenek, mert nagyon szeretnék ajándékot adni megint mindenkinek.
1: Jó, azt nem tudom, hogy összeengedlek-e Dicső Dániellel, következő vendégünkkel, aki nagyon sok szállal, illetve most egy rendezéssel kötődik ugyanehhez a helyszínhez. Áruld el nekünk akkor, hogy visszaélhessek ezzel az információval, hogy mi a kapcsolatod.
2: Összeengedhetnél, mert hogy Dicső Dániell fiatal színházi rendező, mert még nekem számomra még mindig
1: és
2: fiatal, pedig óriási előadások rendezője ő, és nagyon, hát középiskolás kora óta követem. Hát ő megajándékozott azzal, hogy a Sok hűhó semmiért című darabban profi színészek mellett én is játszhattam szabadtéri színházban, színházban én voltam a kikapós Margit, és ez fantasztikus volt, hogy egy próba folyamatot úgy megélni, ahogyan ezt a színészek megélik, mi ez, hónapról hónapra, vagy negyedévről negyedévre, és hogy ez az életük nagyon izgalmas volt ebbe a játékba, és nagyon komoly szellemi munkába belekóstolni. Úgyhogy ezt én most is köszönöm, ez fantasztikus volt.
1: Jó, csak neked kizárólag mondom, hogy Spotify-on elérhető lesz ez a beszélgetés, leszedem a saját hülyeségeimet, és jövök rögtön, hogy napsugár vagy, meg mindent. Ezzel fogunk indítani, és akkor az ott lesz, és még egyszer, akkor május 15-e, ami
2: most pénteken, este 7 órakor, a 3K-ban, a Tompos Kátya Színházteremben.
1: És ígértél játékot, akkor menjünk előbb fél hétre?
2: Hát jöhettek már 6-ra is, van kávézó is, és a játék majd együtt is Fejes Tomival. És nem kell a tankcsapdáról tudni semmit, csak nyitottan jönni, hogy ki az a férfi, ki az az ember, akit megismerhetünk aznap este.
1: A hölgy, akit hát nem kell megismerni, hallgatni nekem nagyon jó volt, nézni pláne, de én most Fejes Tomit nézem, hogy már megint, és tényleg Bőrcsekiben van. Szóval Barabás Évi, nagyon-nagyon szépen köszönöm,
2: hogy itt voltál,
1: és remélem, hogy lesz még valami közös utunk, de hát ez nagyon messzire.
2: Jó lenne.
1: De jó, búgjál még.
2: Szép napot mindenkinek itt a Klasszik Rádióval.
1: Köszönöm. Egy picit Dvorzsák, aztán Dicső Dániellel folytatjuk. A helyszín majd megint Óbuda lesz.

0: Klasszik Rádió 92, egy május 12-én kedden gyakorlatilag egyik vendégből esem a másikba, ami nekem nagyon jó, hogy itt összecsókolta egymást Barabás Évi, illetve Dicső Dániel, mostani vendégem. Jó reggel, Dániel!
1: Jó reggel!
0: Az egy irigylésre méltó dolog, mert hogy összefügtetek anyukádilag, meg darabilag, meg színészileg. Ami most itt az összekötő kapos lesz, az a 3K, a Kaszásdűlői Kulturális Központ, és a májusi programok között bukkanhatunk rá a Mi lenne veled nélkülem ősbemutatójára, kérdőjellel a végén. Annyira pletykás ember vagyok, Dani, ne elnézést, ne haragudj, hogy mondtad, hogy melyik cím van meg, de ez miért fontos?
1: Hát csak gondoltam, hogy tisztelt, hogy egy címben fusson már ez a darab. Igazából a másik cím is egy korábbi címváltozat is. Ez mind a kettő egy ilyen, mondjuk azt, hogy narcisztikus, tipikus narcisztikus mondat. Ugye nem Mi lenne velem nélküled, hanem Mi lenne veled nélkülem ez a cím. Tehát van benne egy kis csavar, vagy van benne egy fordítottság. Ez a történet Varga Lóránt darabja, ezt a mi felkérésünkre írta ő, úgyhogy ez abszolút egy kortárs magyar ősbemutató lesz most május 29-én a 3K-ban Óbudán. Szóval, hogy ez egy kapcsolatról szól, egy bántalmazó kapcsolatról, azon belül is egy narcisztikus személyiség zavarú ember, és az ő hát mondjuk azt, hogy áldozatának a történetét látjuk, de most ez lehet, hogy ilyen kicsit sötéten hangzott, azért ez egy, azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon jól fogyasztható és sokszor szórakoztató formába csomagolt történet, mint ahogy maguk a narcisztikus emberek is sokszor, vagy főleg egy kapcsolat elején rettentően vonzóak, szórakoztatóak tudnak lenni, hát ez is az egyik vonzerejük.
0: Ez egy nagyon... nagyon divatos jelző, a narcisztikus, gyakorlatilag egy nap 6-szor találkozunk, és nem régóta találkozunk a te olvasatodban, ez mit jelent, vagy régen, amikor még nem használtuk ezt, akkor mit használtunk volna helyette?
1: Hát a bántalmazó kapcsolat nyilván az is egy nagyon divatos szó, ezért is próbáltam mondani az elején, hogy persze itt konkrétan tényleg egy narcisztikus ember látunk, és azt, hogy ő hogy hálóz be valakit. De sokkal inkább, vagy nekem sokkal fontosabb az, hogy arról meséljen ez a történet, hogy amikor egy kapcsolat nem kiegyensúlyozott, akkor miről van szó. Talán amúgy régenben azt mondtuk volna, hogy manipulatív. Mert az szerintem egy olyan szó, amit ismerünk jól, tényleg akár kultúrtörténetből is, akár személyes megélésekből. És hát szintén divatos szó, de közben meg azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minél többet beszéljünk róla, az a mentális egészség. És ez a történet, hogy amiért nekem tényleg kifejezetten fontos ez a történet, hogy erről lehessen szó. Szóval, hogy persze ezek ilyen divatos szavak most, de közben pedig a lényegük azt gondolom, hogy nagyon ősi és nagyon fontos, és mióta ember van, azóta ezek is léteznek, vagy ezek a témakörök jelen vannak, csak talán elkezdtünk jobban foglalkozni vele. Nyilván minden így szokott lenni, hogy van egy divathullám, vagy van egy felkapottság, de azért ezeknek az alján általában valós dolgok vannak, és az, hogy önismerettel foglalkozni, a szellemi egészségünkkel, a fizikain túl, ezek azt gondolom, hogy mind iszonyatosan fontos dolgok, és hogyha ha ezt a történetet, ami tényleg egy megismerkedés története két ember között, túl azon, hogy egy azt gondolom, hogy egy izgalmas és jó színházi élményt tud adni, hogyha egy kicsit ezt megkapargatja az emberekben, hogy ők mondjuk mennyire éles szemmel vannak jelen a saját életükben, akkor azért elértük a célunkat, mert itt ennek a történetnek ez is az egyik lényege, hogy erre egy picit más fókuszba helyezzük talán azt, hogy amúgy önmagunkkal foglalkozni az nem kell, hogy kiváltság legyen, nem kell, hogy ahhoz valami nagy tragédia, vagy olyan életesemény történjen, ami valami nagy fordulatot jelent. Egyszerűen a mindennapokban, hogyha az önismeretünkkel foglalkozunk, figyelünk saját magunkra, jelentsen ez csak ennyit, egy picit tudatosabban figyelünk magunkra, akkor egy csomó mindenben saját magunknak teszünk jobbat szerintem.
0: Megadom az engedélyt, hogy Hermányi Mariánról és Csibi Gergelyről beszéljél. Cserébe egyébként majd utána szólok az életre valókról, meg a végéről, a bármit mondhatról, meg a TikTok boomról, de hát először a játszó személyek.
1: Igen, Hermányi Marian és Csibi Gergely a két szereplője ennek a történetnek, ennek a Mi lenne veled nélkülem című előadásnak. Két nagyon tehetséges fiatal színész. Csibi Gergővel már régebbi a munkakapcsolatunk, azt hiszem talán ez az ötödik közös munkánk, és nagyon szeretünk együtt dolgozni. Én azt gondolom, hogy mindig egy nagyon inspiráló találkozás. Hermányi Mariannal pedig most dolgozom először, de már nagyon tényleg régóta, még nem is tudom hány éve egy Sirály előadásban láttam először, és aztán persze a Besúgó sorozatban, és fú, most hirtelen nem is fogok tudni mit mondani, ja. De hogy számtalan filmes meg színházi szerepben is láttam, és nagyon örülök, hogy ez most ugyanitt az évad legvégén vagyunk, de hogy ide ez így össze tudott jönni, hogy ők így ráérnek, és meg tudjuk csinálni ezt az előadást, ami amúgy mégis egy független előadás, Porko Láb Gyöngyi producer segítségével jön ez létre, ez mégis egy közös ötlet volt, hogy valami hasonló előadást kéne csinálni, és igazából amúgy ez is nagyon izgalmas, hogy Varga Lóránttal az íróval együtt az elején közösen ötleteltünk, közösen fejlesztgettük a darabot, aztán Gócán Judit dramaturg is becsatlakozott, és most igazából a színészekkel is most tartunk a harmadik, vagy most indult a negyedik hét próba folyamata, és olyan jó, amikor tényleg így egy csapat úgy tud együtt dolgozni, hogy tényleg a cél érdekében mindenki még a maga megéléseit, a maga színházi tapasztalatait hozzáteszi, úgyhogy ez tényleg mint egy igazi ősbemutató itt formálódik véglegessé ez a történet.
0: Május 29-e, 3K, Óbudai Kulturális Központ. Tudod, hogy egy rengeteg zenével operáló rádióadó vagyunk, ezért Bánki Mihály szerepére azonnal rákérdezek. Mit tett hozzá, mit kértél tőle?
1: Bánki Mihály, aki egy, most már talán mondhatom, hogy állandó alkotótársam zeneszerzőként, most vele is ez a negyedik vagy ötödik közös munkánk, és mindig nagyon-nagyon nagy élmény vele dolgozni, egy nagyon sajátos zenei világot tud teremteni, és közben vérbeli színházi ember is ő, színészként végzett. Szóval nagyon ismeri a színházi működést, nagyon jó, hogy jön próbákra, hogy együtt élő is a történettel, az egész társasággal. Hát én elsősorban azt kértem tőle, hogy egyrészt ellenpontozzuk ezt a egyre sötétebb irányba forduló történetet, aminek vannak beborult pillanatai, hogy inkább egy ellenpontot húzzunk, és valami idillt próbáljunk meg megteremteni először, és aztán ez tudjon valahogy zeneileg is szétesni, és az hívja fel a figyelmet arra, hogy itt azért a dolgok mélyén ennél sokkal, sokkal több, sokkal bonyolultabb, hogy ott van ez a manipulatív ember, aki egyre mélyebbre ásik a másik személyében, és egyre inkább próbálja őt behálózni, hogy valahogy ez segítse a zene, de sokáig tartson egy ellenpontozás, és aztán tudjunk beborulni. Azt nem mondtam eddig, hogy ez a történet egy lakatlan szigeten játszódik, egy képzeletbeli lakatlan szigeten, 3 nap története. Gyakorlatilag egy első randira viszi ez a férfi ezt a nőt, és hát ki tudja miért, de elszabadul az a hajó, szóval, hogy nem tudnak eljönni a szigetről néhány napig, és kénytelenek összezáródni. Ez akár még romantikus is lehetne. És a zenének is a kiindulása innen indult, hogy milyen az, amikor akár tényleg egy idilli helyszínen vagyunk 3 nap, csak egymásra koncentrálva, nincs telefon, mert lemerülnek, nincs térerő, van viszont, mivel a férfi nagyon készült erre a randira, ezért van 5 üveg bor, van finom étel, szép a naplemente, hújognak a sirályok, csobog a tenger, és hogy aztán ebből merre megyünk, hát a zene is ezt fogja segíteni.
0: Fulajtár Andrea is halálra dicsérte egyébként Mánki Misit, neki Misi volt, mint tanítvány, és amit ideig nem árultunk el, azt hiszük, hogy csak az én kedvemért, hogy Maximnak van egy polgári foglalkozása, amit te fogsz kiejteni, hogy televíziós műsorvezető, de hogyha rámegyünk a te végzettségedre, mi a te végzettséged, Dániel?
1: Az én végzettségem televíziós műsorvezető, rendező.
0: És így igen. Együtt, akkor ez egy neked írt darab.
1: Ja, kérd bár valójában a televíziós műsorvezető vagy ilyesmi végzettségemet csak ilyenkor kamatoztatom, amikor beszélhetek azokról a darabokról, amiket rendeztem vagy rendezni fogok.
0: Jó, rendben. Hát
1: amiben amúgy nagyon sokat segít én azóta is, meg hát nagyon sok minden másban, szóval a...
0: És Rangos Kati nevét akar.
1: Rangos Kati volt az osztályfőnököm, és ő is, meg hát Vitrai Tamás is nagyon sokszor eszembe jut, amikor azt gyakoroltuk nagyon hosszasan reggelente, hogy hogyan lehet megírt szöveg nélkül mégiscsak valahogy kerek egész gondolatokat közvetíteni.
0: Ami nekem nem mindig sikerül, de megígértem, hogy akkor most halálra dicsérünk. Te lejársz még az életre valókra Kaposvárra?
1: Nem voltam, hát a bemutató utáni második előadást is még megnéztem, akkor ott maradtam a bemutató után, ezt amikor csak lehet igyekszem megtenni, mert szerintem így a tehát a második előadás nagyon sok mindent elárul, abból még, hogyha van egy ilyen színházi mondás is, hogy hát a második előadás az mindig olyan gyengébb, meg olyan rosszabb, olyan második előadásos, de azt gondolom, hogy nagyon sok mindent le tudok én abból szűrni, hogy mégiscsak mivé alakul majd ez az előadás, mi maradt meg pontosan a színészek fejében, hogyan működik a csapat. Nyilván az premierrel 50 egy nagyon felfokozott állapot, és akkor azt gondolom, hogy a második előadás nekem elég jól megmutatja azt, hogy majd mi mehet tovább, de tervezem, még most májusban lesz Kaposváron elég sok életre való, talán 5 vagy 6.
0: Jövő kedden, csütörtökön, aztán szombaton, aztán az azt követő lesz sok.
1: Igen, és bekerült bérlet szünetbe is, tehát ugye ez vidéki színházaknál elég fontos dolog, hogy a bérleten kívül is valami műsorra kerül, akkor az egyrészt azt jelenti, hogy nagy rá az érdeklődés, meg hogy a színház is úgy gondolja, hogy érdemes arra, hogy azok a nézők is minél többen láthassák, akár újra nézhessék, akik esetleg bérletben látták, vagy akik érdeklődnek, elment a városban a híre. Egy nagyon jó találkozás volt a Kaposvári Társulattal, egy azt gondolom, hogy elég fontos történetről tudtunk mesélni, és hát az a visszajelzés, hogy a nézők is nagyon szeretik.
0: Unalmas lesz, hogyha jövök azzal, hogy a vége is egy párkapcsolati, meg itt is egy szigetre kihelyezett, de párok közötti kommunikációról, nem kommunikációról szól, és akkor gyorsan mondom az aktuális időpontot, hogy május 23-án és 26-án Rózsavölgyi Szalomban itt a vége. Téged ez nagyon érdekel, vagy csak ez érdekel, vagy ez az, ami Danis téma?
1: Az mindig nagyon érdekelt, hogy hogyan nem tudunk beszélgetni egymással. Legyen ez párkapcsolat, barátság, család, bármilyen fajta emberi kapcsolódásban, hogy mennyire fontos lenne az, hogy el tudjuk mondani, ami bennünk van, hogy merjünk beszélni, hogy merjünk őszintén beszélgetni, egymással kimondani a rossz dolgokat is. Visszavezethető ez talán oda, amit az elején mondtam, ez az önismeret, vagy a mentális egészségnek a fontossága, de nem is kell, hogy tényleg ilyen egyszerűen, hogy csak így beszélgessünk egymással, ez nekem is nagyon nehéz, nagyon sokszor, de azt gondolom, hogy talán mindenfajta kapcsolódásnak ez az alapja, hogyha erre képesek vagyunk, akkor már tettünk egy lépést önmagunkért, és ez engem nagyon érdekel. Ezek a történetek nyilván nem csak erről szólnak, nekem ezek nagyon fontosak belőlük, amúgy nagyon izgalmas találkozások tudnak ilyenkor létrejönni, ugye ez a Vége című előadás, amit említettél, ezt most pár hete mutattuk be a Rózsavölgyi Szalomban Hegyi Barbarával és Schneider Zoltánnal. Egyrészt én mindkettőjükkel most dolgoztam először, azt hiszem, hogy ők maguk is színházban most dolgoztak így először, és 6 hét alatt, hogy hogyan tudunk így együtt formálódni, itt még Hárs Anna dramaturg is nagyon szorosan bekapcsolódott ebbe az együttállásba, és ilyenkor tényleg azt érzi az ember, hogy tudunk nyitni egymás felé, tudunk egymással beszélni, vagy hagy dicsekedjek el, tegnap este volt a Szívhang című előadásunkból a 100. szintén a Rózsavölgyi Szalomban, amit Hárs Anna írt, ez szintén egy kortárs darab, a Rózsavölgyi Szalon számára készült, arra 4 színészre, Szulák Andrea, Györgyi Anna, Sajgál Erika és Epres Attila, rájuk formálódott ez a történet, és tegnap is azt láttam, most már ezt több mint egy éve nem néztem meg, és tegnap ott ülve a nézőtéren egyrészt iszonyatosan büszke voltam rá, hogy ez megtörténik, hogy tényleg van ilyen, hogy 100-at megér, sőt Zimányi Zsófia is azt mondta tegnap, hogy legyen még 100, és hát úgy tűnik, hogy amúgy a színészekben mindenképp ott van, de úgy tűnik, hogy a nézőkben is. Szóval, hogy, és azt láttam rajtuk, hogy nem nem elment már ez az előadás másfele, és mondjuk keresik esetleg a nézők kegyeit, hogy minél többet nevessenek rajtuk, vagy hogy így minél jobban húzzák őket, hanem egyszerűen egy párbeszéd volt négy színész, és a négy színész és a 75 néző között, aki ott ül egy este a Rózsavölgyi Szalonban, és nagyon jó volt látni, hogy ennyire emberien vannak jelen, és ennyire figyelnek egymás, és ennyire csak gazdagodott ezerszeresen itt a 100 előadás alatt. Szóval ezek nagyon jó pillanatok, ezt jó látni, és ennek szerintem mind az az alapja, hogy így tudunk egymás szemébe nézni, és tudunk egymással kommunikálni.
0: Nekem az a dolgom, hogy sokszor mondjam, hogy május 30-a 7:30 Óbudai Kulturális Központ, Mi lenne veled nélkülem, Valga Róland darabja, de én Dicső Dániellel beszélgethetek, akitől meg kell kérdeznem, hogy mi a helyzet a filmmel.
1: Hogy értve?
0: Film? Volt már próbálkozás.
1: Filmcsinálás, filmkészítés? Hát egyrészt ez egy elég kényes téma mostanában.
0: Azért teszem fel, hogy ne legyen kényes téma, és mosolyogunk egymásra.
1: Igen. Hát én egy rövid filmet csináltam egyszer, egy mondjuk azt, hogy egy érzékenyítő filmet, egy, mondjuk de azt, fontos. Hogy a autizmus témájában, vagy ott is persze konkrétan erről szól, de mindenfajta különbözőség vagy másság ról szólt ez a történet, ami szintén egy ilyen alulról jövő saját kezdeményezés volt, mert minthogy egy édesanya talált meg engem ezzel az ötlettel, hogy a fiának és az összes sorstársuknak szeretne ezzel segíteni, vagy figyelmet felhívni rá. Ennek Sorsfordító a címe, a YouTube-on megtalálható, szerencsére nagyon-nagyon sokan látták már, nagyon sok tananyagba úgy tudom, hogy bekerült, mert elég szemléletesen megmutatja azt, hogy milyen az, hogyha valaki egy látható, és milyen az, hogyha egy láthatatlan valamilyen másság van az életében. Itt egy általános iskolában vagyunk, egy kerekes székes kisfiú és egy autista kisfiú, végül is párhuzamos történetét látjuk, hogy talán könnyebb annak segíteni, vagy azzal együtt élni valakit kézzelfogható és látható, hogy egy kerekes székben éli a mindennapjait rajta, hogy segítsünk, de hogy ugyanennyire nem látványos, de ugyanennyire fontos lenne mondjuk egy autista embernek is a segítése és az ő elfogadása. Szóval ez a nyitottságról és az elfogadásról szól, ez is egy rettentően fontos téma, és nagyon örülök, hogy ez a része volt az életemnek, vagy része azóta is. Ezt 10 éve csináltuk ezt, azt
0: éppen
1: hiszem,
0: múlt héten emlegettük, egy egyesület képviselőjével beszélgettünk, és ő ajánlotta ezt. Jól kikerülted a kérdést a jövővel kapcsolatban, de nem érdekes, hiszen nekem is az a feladatom, hogy pozitívan tekintsek a jövő felé. Néhány címke azért lejött rólunk, ha szabad ennyit hozzátennem nekem itt a közélethez. Igen. Talán néhány címke leszakadt, ami kapcsán rosszul ítéljük meg egymást, vagy rosszul nyúlunk egymáshoz, de a lényeg a kommunikáció, a lényeg a beszélgetés, amit én nagyon szépen köszönök Dicső Dánielnek, és a marketing szempontból, ami kötelező, május 30-a 7:30 Óbudai Kulturális Központ, Varga Lóránt alapja ez a Mi lenne veled nélkülem, akkor most maradjunk.
1: Így van, és amúgy május 29 a bemutató, és május 30 rögtön a már emlegetett második előadás, de várunk rá mindenkit szeretettel.
0: Mert a bemutatóra én már, ahogy látom, hát szerint az nagyon fogyóban van, ugye?
1: Hát ezért is tűztük ki a második előadást gyorsan, hogy lehessen jönni még itt a nagy nyári szünet előtt.
0: Visszaengedlek a szabad életbe, ami azt jelenti, hogy Barabás Évit azonnal hív föl, mert ő még akar veled valamit beszélni a ti kapcsolatotokra, nem kérdezek rá, de nagyon örülök, hogy így a harmadik kerületbe invitálhattam mindenkit egy remek helyre, remek emberekkel, Barabás Évivel, illetve Dicső Dániellel, akivel tényleg nagyon örülök, hogy beszélgethetünk, mert utalás rád, az már volt színészek jó voltából mindenféle darab kapcsán. De így vagyunk jók. Te egy pozitív ember vagy, meg ilyen reménykedő ember vagy?
1: Azt hiszem, igen.
0: De jó. Hölgyeim és uraim, nem ő belőlük, hanem csak simán belőlük is merítsenek. Ez az erő májusban. Pongrácz Szervász Bonifácból Pongrácz semmiféle hideget nem hozott el. Szívmelegség, jó zenék, és ahogy látom, Johannes Brahms. Na hát ez egy furcsa végszó volt, de tényleg ő jön.

Klasszik Rádió 92, egy jó emberekkel beszélgetni jó dologról, jó. Május 12-én az Óbudai, a Kaszásdűlői Kulturális Központba invitáltuk önöket egyrészt egy beszélgetésre, az arcmás beszélgetésre Barabás Évivel, illetve egészen pontosan majd május 15-én Fejes Tamással, az ő kettejükkel, és május 29-ére és 30-ára a Mi lenne veled nélkülem című darabra komoly témával, de remek és elgondolkodtató téma ez. Erről is beszéltünk Dicső Dániellel. Most egy kicsi perpetuum mobile, ami azt jelenti, hogy az élet tényleg megy tovább, és örökké, örökkön így van, ez ifjabb Johann Strauss jóvoltából. A következő órában pedig szintén Óbudára invitáljuk majd önöket, sok zenével, könnyedséggel, nyugalommal. Ez a Nyitány sajátja.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. Nagy-Britannia szankciókat jelentett be ukrán gyerekek elrablásáért felelős orosz tisztviselők és intézmények ellen. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Most délelőtt folytatódik az új kormány miniszter jelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszter jelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek majd esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-éig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés alapján a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere. A brüsszeli Zaventem légikikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg. Moszkva nem kapott választ Európából Vlagyimir Putyin orosz elnöknek arra az előterjesztésére, hogy Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezzék ki az Európai Unió közvetítőjévé az Oroszországgal az ukrajnai rendezésről folytatandó tárgyalásokra, jelentette ki Dmitri Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Hozzátette, az európaiak körében jelenleg heves vita folyik erről. Egyesek szerint ez az ötlet figyelmet érdemel, mások szerint nem. Schrödert azért nevezte meg Putyin, mert jól ismeri, tette hozzá. Korábban Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője elutasította annak lehetőségét, hogy a volt kancellárt jelöljék az Oroszországgal folytatandó tárgyalásokra. Ezt az ukrán külügyminiszter is elvetette. Sajtójelentések szerint Schröder személyét a német kormány is ellenzi. A Der Spiegel című lap szerint Berlinben Frank-Walter Steinmeier elnök neve merült fel. Nagy-Britannia szankciókat jelentett be ukrán gyerekek elrablásáért felelős orosz tisztviselők és intézmények ellen. A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint a vagyoneszközök zárolásával és beutazási tilalommal járó büntető intézkedések 85 emberre és kormányszervre vonatkoznak. A tárca bejelentette azt is, hogy 1,2 millió fontos, ez csaknem 500 millió forintos finanszírozási keretet különít el az elhurcolt ukrán gyerekek azonosításának és hazatérésének elősegítésére. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, estétől inkább a Dunától keletre valószínű csapadék, az Észak-Dunántúli térségben, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek, délután 15-22 fok valószínű, és estére 6 és 15 fok közé hüll a levegő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Csak egy sávjárható torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídnál délre, az Erzsébet hídon Pestre, a Margit hídon Budára, a Műegyetem rakparton északi irányban, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták ma délután egy óráig a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utca és a Teve utca között daruzás miatt. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé. Ma napközben a 2. kerületben a Zöld Lomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat burkolatjavítás miatt. Mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Mától időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Aki egyrészt nagyon nagy szeretettel köszönti a nyitán minden kedves hallgatóját május 12-én kedden reggel, másrészt pedig nagyon jól tudja, hogy szövegből néha elég, inkább foglalkozunk zenével, könnyedén és nyugodtan, éppen ezért megemlítem, hogy 1832-ben ezen alapon mulattatással együtt mutatták be Milánóban Donizetti szerelmi Bájital című operáját, ezen alapon mulattatással együtt mutatták be Milánóban Donizetti szerelmi Bájital című operáját, 1917-ben a Budapesti Opera

főszerepet, úgyhogy jöjjön a Monti Csárdás, a száztagú cigány zenekar jóvoltából. Ha nagyon jó fülük van, akkor kihallhatják, ha létezik ilyen szó, hogy Sárközi Józsefé a prímás szerepe. Talán övé a leghangosabb hegedű, de itt a száztagról van szó, meg az együttlétről, meg a szolidaritásról. Hát több szót nem is mondok. Élvezzék könnyedén és nyugodtan május 12-én a klasszik nyitányt.

0: Rózsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.
1: És itt a Nyitányban tényleg a vidámságok következnek, ha már Offenbachtól a párizsi vidámságokból szólt egy jó mazurka. Én mindig vidáman köszöntem Várkonyi Juditot, az Óbudai Társaskör kommunikációs munkatársát. Ez milyen komoly dolog volt. Szia Judit, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, én is vidáman vagyok itt veled.
1: Jó, úgyhogy a titulust most mellőzzük, egyszerűen csak segítőnk leszel. Maradunk a harmadik kerületnél, az imént még Kaszárzülön voltunk, de most az Óbudai Társaskörben leszünk, ami mindig tele van programokkal, a május pedig különösen, úgyhogy kérek szépen masszívan beszámolni jövésekről, menésekről, és akkor szerintem meg is adtam az alaphangulatot.
2: Nagyon frappáns vagy, igen. Hát holnap masszívan megy nálunk a jövésmenés, ugyanis ez a címe annak a bemutatónak, amit Maros András írt, illetve hát ez egy dráma, ami ugyan a dráma műfajtól nem kell megijedni, mert ez egy fekete humorral bőven megszurkált kamaradráma lesz. Nagyon-nagyon szereti nálunk a közönség a felolvasó színházi sorozatot, ez a kortársas kör, ahol kortárs íróknak a színműveit felolvasó színházi formában hallhatják, méghozzá premierként, mert nálunk mutatkoznak be ezek az új darabok. A holnap itt Király Attila rendezi, és Vándor Éva és Lapis Erika lesz a két színművész.
1: Anyalánya.
2: Így van, anyalánya. Hát a téma az nem annyira felüdítő, mert alapvetően a demencia kerül fókuszba, és annak mentén, hogy hogyan torzul a szeretet, meg hogy hogyan alakul az anyalánya viszony. Hát nem tudok róla úgy beszélni, mintha már láttam volna, mert ezt még senki nem látta. Igen, premier. De azt tudom, hogy Maros Andrásnak a színműveit nagyon-nagyon szeretik a nézők, meg a színházi közönség, és egyszer már megrendeztük a Novella Fesztiválunkat néhány hónapja, és Maros András nagyon aktív szerepet vállalt ebben nálunk, úgyhogy könnyen talál utat a közönséghez, könnyen szólítja meg a közönséget. Ez pedig szerintem egy olyan téma, ami teljesen váratlanul, de bármelyik családban felütheti a fejét ez a problémakör.
1: Mondanám, hogy sajnos, de tényleg egyre általánosabb az, hogy így találkozunk a szüleinkkel, nagyszüleinkkel. Gyógyír, vagy öröm az örömben, hogy két gyönyörű, hát pont neked mondom, akkor hál, én egy gyönyörű hölgyel beszélgethetek, és két gyönyörű hölgyet is láthatnak a felolvasó színházban, ami tulajdonképpen egy kamaradarab, egy kamaradráma.
2: Így
1: Vándor
2: van,
1: Éva,
2: és
1: Lapis Erika személyében. Jó, hogy fölvállaltok ilyen komolyabb, nehezebb dolgokat is? Elnézést, most a marketinges Juditot faggatom.
2: Szerintem, bár én nem vagyok marketinges.
1: Jó, marketing szempontból, igen.
2: Sajtós. én a PR vagyok,
1: jó.
2: De egy PRS-nek is fontos jó színben feltüntetni az intézményét, de én sosem állnék olyan projektek mögé, amit nem tudok képviselni. Uh-huh. Úgyhogy én azt mondom, hogy egyrészt a kamarazene egyik bázisa vagyunk, fontos bázisa itthon, de muszáj nyitnunk, mert meg kell hallanunk a közönség akaratát vagy igényeit, és bizony ezekre a lelki témákra van igény, hogy ezeket átbeszéljük, vagy feloldozást adnak, hogyha mondjuk egy színmű keretében, de indult egy pszichológiai sorozatunk is, ha átköthetek.
1: Igen.
2: Mert szintén május, és azt mondom, hogy igen, nagyon fontos, hogy beszéljünk minden olyasmiről, ami mindenkit érint, így vagy úgy. És mikor is?
1: 21-én lesz majd.
2: 21-én jön dr. Bánki György hozzánk, aki az ország egyik legnépszerűbb pszichiátere.
1: És leghumorosabb.
2: Humoros is, igen. Nagyon jó szakember, és képes olyan üdítően és közérthetően beszélni nagyon súlyos dolgokról, hogy az ember ne szorongjon közben, hanem el tudjon gondolkodni. És hát az ő egyik fontos szakterülete a narcizmus témaköre, erről írt is egy pompás könyvet, ez nekem is megvan, dedikálva, csak éppen kölcsön adtam valakinek.
1: A legnagyszerűbb könyv a narcizmusról.
2: Így van, szerényen ez a címe. és ez lesz a témája is. Narcisztikus kapcsolat. A személyiség zavar alapvetően nyilván el is mondja, hogy miről van szó, és arról is fog beszélni, hogy milyenek a kapcsolódásaink egy-egy narcisztikus személlyel, akár mondjuk munkahelyi nexust tekintve, vagy párkapcsolatban, és hogy ezt a közös szenvedést hogyan lehet élni. Mert valójában, ahogy ő mondja, a narcisztikus is szenved, nem csak a környezete.
1: Ez egy két oldalú játék, igen.
2: Igen, az lesz egyébként a címe az előadásának, hogy a narcizmus a szenvedés, amin osztozunk, és ez is szerintem nagyon találó.
1: A többes szám első személy. Kiejtetted már a szádon a kamara kifejezést, és akkor jöhet a kedvenc a zene, illetve a kamara kórus kifejezés is.
2: Beszéljek a kamara kórus. Igen,
1: egy picikét gyorsan.
2: Kamarakórus is.
1: A zene is legyen a dologban.
2: Persze, én egy kamara zenei eseményre, az Óbudai Kamarakórus koncertjét is persze szívesen, mert helyi erők, és nálunk fognak koncertezni. Ez lesz a záró eseménye a hónapnak, de utána jön egy kamarazenei esemény, ami számomra azért kedves, mert szintén egy új sorozat, ugyanúgy, mint a pszichósorozat. És egyébként milyen érdekes, hogy most három sorozatról beszélek, ezek a társaskörnek a saját sorozatai. A kortársaskör az már egy jól bevált, a pszichó új, és szintén új a hangfestés, ami ugyan egy júniusi program, pont egy hónap múlva lesz, de tök szívesen ajánlom már most, ugyanis ez nem csak egy, hát idézőjelben szimpla kamarazenei koncert, hanem itt összefonódik a zene és a képzőművészet. És nagyon imádom, hogy a 30-as generációé ilyenkor a színpad, és hogy egy picit az ő lendületük is megjelenik. Bán Blanka Sára művészettörténész válogatja azokat a képeket, ami szerinte az ő szubjektív elgondolása szerint, vagy az érzései szerint passzolnak az est zenei programjához. És G. Horváth László vezetésével Laci is nagyon-nagyon, hát meg az egész zenekara, mert ő az Anima Muzici kamarazenekarnak a vezetője, és most egy kvártett fog muzsikálni, akik szintén természetesen nagyobb kamarazenekarnak a tagjai. Elmondom szívesen, hogy kik ők, Szabó Tamás és G. Horváth László, ők a két hegedű művész, Fajt Gergő Brácsa művész és Hári Péter a Gordonka művész, és Brahmsot és Schubertet fognak játszani, és ez egy laza program, tehát akár ők is elmondhatják, hogy mik a személyes benyomásaik, vagy impresszióik, vagy gondolataik a képről, de ugyanígy a közönség is belefolyhat. Úgyhogy szépen egy ilyen interaktív estévé gyúrható ez az előadás, úgyhogy nagyon klassz. Ebből egy volt már eddig, és most lesz a második.
1: Judita,
2: nagyon helyes a Blanka, aki vezeti.
1: Mindenki helyes, hát ez az alapvetés. Judit, azért is jó, hogy tegeződhetünk, mert így próbálok némi protekcióhoz jutni. Ugye a Zenebarátok klubja ma is, mint minden kedden délután 4 órakor vár mindenkit meglepetésre. Te már tudod, mi a meglepetés? A mai?
2: Hát várjál, most majdnem összekevertem. Nem tudom, képzeld el.
1: Na, hát akkor ez egy igazi meglepetés.
2: 16 óra. Azért jó egyébként a Zenebarátok klubja, ez viszont tényleg minden korosztálynak jó, valami félelmetesen olcsó egyébként az éves klubtagság, és nem is nagyon szoktuk reklámozni, persze kint van a honlapon, de itt van, látod, Hát, ha ki tudnám mondani, Zhu Shikong, azt hiszem az...
1: Aki az zongoránál
2: ül. Igen. Igen. Fehér Ernő zongoraművész tanítványa fog játszani, de tényleg szívesen ajánlom, ezek mindig délutáni programok, de például az idősebb korosztálynak nagyon szívesen ajánlom. Azt hiszem, van eseti belépő is, ami szintén nagyon baráti, de egész évre 6000 forint a tagság, mármint a klub igazolvány. Úgyhogy, ha valaki szereti a tényleg minőségi, itt általában fiatalok, zeneakadémisták szoktak fellépni, ez egy délutáni muzsikálás, és szerintem lélekemelő, akár mondjuk megy valaki a boltba, és közben beugrik egy koncertre, vagy
1: de
2: a
1: ez
2: boltba.
1: Tényleg ennyi, ez egy ilyen belsős komolyan. Dolog, igen.
2: Abszolút, és hát most már nyitva van a kertünk, csodálatos, olyan, mint hogyha egy családi házba beugrana valaki vendégségbe, olyan nálunk a hangulat.
1: Hogy látod sajtósként, és most akkor elfelejtettem, hogy látod sajtósként egyébként, él már az, hogy ez az én helyem, tényleg kutyasétáltatás helyett elmegyek a Marikához, és beugrok, tehát, hogy használják már, élnek vele, ugye ez nagyon régóta persze.
2: Igen, tehát nálunk volt egy olyan tendencia, hogy volt egy olyan törzsközönség, aki, hát ugye már 37 éves a ház, aki az elején egy őrült, felkapott hely volt, unikális, azóta persze mamut versenytársak idézőjelben jöttek ki. Budapesten nagyon sok játszóhely van, mindegyik minőségi, tényleg nem mondhatom azt, hogy én ne szeretnék máshova elmenni koncertre, mert én is szeretek elmenni a Zeneakadémiára, MÜPÁ-ba. Ez egy teljesen más jellegű hely a miénk. Vannak mindig időszaki kiállításaink, amik ingyenesen látogathatók a Pince Galériában. Neves képzőművészek állítanak ki, de például most pénteken lesz egy nagyon érdekes kiállításunk koraszülött témában, koraszülöttekről lesz egy fotókiállítás. Délután nyílik, majd hamarosan kitesszük a meghívót a Facebookra is, meg a honlapra is, és itt pedig az a üzenet, hogy erőt és biztatást adjanak azoknak a szülőknek, akiknek koraszülött a piciük, hogy minden behozható, a lemaradás, és állítólag nagyon cuki gyerekfotók lesznek.
1: Amiket úgyhogy, mindig szeretünk, igen.
2: Igen, úgyhogy mindenféle van nálunk, most például Lenkei Tóth Péter Zúgó című kiállítása volt, nagyon-nagyon érdekes vizuális világ, és azt hiszem, hogy 17-éig kint is lesz, igen.
1: És még látható. És ugye egyébként azzal hívtunk föl, hogy már jól beszélünk a Horgas Eszter koncertről, de az annyira tele van, hát hogy ilyenkor ez nagy öröm?
2: Nagy öröm, persze. Eszter akárhányszor érkezik. Hát igen, ezt most úgy reklámozom, hogy már egy tűt sem lehet lejteni.
1: Esélyünk nincs.
2: Nálunk, persze. De hát Eszter hozza a művészbarátait, ahogy általában hoz vendéget. Hát ő egy külön világ, egy jelenség, nem csak a fuvolázása vonzza a közönséget, hanem az egész atmoszféra, amit teremt. Tavaly az első sorban ültem, és ahogy bejött az Eszter, ezt nem is meséltem még senkinek, de még az, tehát van egy ilyen illat is, amit így hoz, egy magával. Hát tudod, ő egy díva.
1: Hát nekem férfinak mondta el, igen, jó.
2: És még az illatával is megtölti a teret. Szóval, igen, nem véletlenül szeretik annyira.
1: Jó, rendben, még mindig az óvodai társaskörről beszélünk, de lenne egy utolsó és egy ilyen általánosabb kérdésem. Ha könyvtárról beszélünk, az változik, mert itt a 21. század. Ha múzeumról beszélünk, az változik, mert itt a 21. század. Minden, ami kultúrával kapcsolatos hely, az is változik, nektek is lépnetek kell, ugye nem csak az óvodai társaskör.hu weboldalt mondott, hanem rögtön a közösségi médiát is mindenre. Persze. Szélesebben kell figyelnetek?
2: Hát igen, meg muszáj felvennünk a lépést azzal, hogy hogy sokan az Instát követik. Hál' Istennek van egy fiatal kolléganőm, aki, aki a social felületeket...
1: Még nálad is fiatal, azt úgy kell mondani, hogy még nálad. Óvoda, bölcsöde, igen.
2: Igen. Szóval, hogy kell, de én nagyon szeretek visszafelé haladni a korral. Tehát, hogy pont azt bemutatni, hogy a személyes kapcsolódásnak milyen semmivel össze nem hasonlítható ereje van, és fontossága vagy jelentősége. Én ilyen értelemben szeretek visszafelé haladni. És nyilván nálunk bizonyos okokból nincs olyan vetítéstechnika, meg bizé lézer show, meg forgószínpad. Uh-huh. Itt a művész van, és mi vagyunk a közönség. Tehát a művészetnek a lényegét lehet itt megtapasztalni nálunk, ami szerintem örökérvényű, úgyhogy ilyen értelemben én szeretem ezt. És a kert, hát szóval mindenki jöjjön el, aki hallja.
1: Jó, van, akkor te elfogultsággal, én elfogultság nélkül invitálok mindenkit. A legközelebbi dátum a szolnap este 7 óra. A gyönyörűséget Vándor Éva és Lapis Erika hozza, a mélységet, a gondolkodást pedig Maros András. Új masszívan megy itt a Jövés Menés című kamara drámája, úgyhogy kell lelket is vinni, meg szívet is, de azért szemet is. És a füleket pedig a többi programhoz, például a kamara programokhoz és hasonlókhoz. Hát ez a psziché, vagy illetve a pszichó sorozat, az pedig az meg még megér egy misét, vagy mesét.
2: Abszolút, így van.
1: Várkonyi Judit.
2: Téged is várunk, Balázs.
1: Rám is fér, mondom, de ezt csak így négy fül közt mondom Várkonyi Juditnak a tegeződés mellett. Én nagyon szépen köszönöm, úgyis, mint kommunikációs munkatárs, ezt nem fogom kihagyni, meg sajtós, de kihagytam a marketinget a te kedvedért, úgyhogy várjuk egyrészt a közönséget, de tényleg kutyasétáltatás, spárba menés, jaj, kimondtam. Tehát, hogy bármikor ide be lehet menni, például ma délután 4-kor is nagyon jó alkalom ez a bizonyos kis egyórás zenei program, de éljék a helyet, legyen önöké a hely ott az Óbudai Társaskörben. Judit, nagyon szépen köszönöm, és legközelebb, köszönöm, amikor találkozunk, akkor már túl leszünk ezeken a narcisztikus mondatokon.
2: Helyes.
1: Jó, hát legalábbis köszönöm én. Szépen. Nagyon szépen köszönöm, viszont köszönöm hallásra. Szépen. Szia!
2: Viszont hallásra, sziasztok!
1: Szia. Ha úgy hitték, hogy ez egy szórakozott beszélgetés volt, akkor egyáltalán nem tévedtek, és ehhez kapcsolódóan hát műsorvezetői szakmám és karrierem egyik csúcspontja következik, hogy most a szórakozott szimfónia negyedik tételét konferálhatom föl. Egyrészt Joseph Haydnnak köszönhetően, másrészt az osztrák-magyar Haydn zenekarnak köszönhetően, és nem utolsó sorban Fischer Ivánnak köszönhetően, akihez kapcsolódóan azért még lenne egy program ajánlatom, hogyha Óbudáról és az Óbudai Társaskörből kiszakadnának, akkor egy picike utazás, vagy fővárosi utazás belefér, egészen el kell menni, hát a harmadik kerületi, tehát nem messze, a Selmeci utca 14-16-ba, ez a Budapesti Fesztivál Zenekar próbaterme, és vasárnap délelőtt 11-kor lesz egy autizmus barát kakaó koncert. A kakaó koncertet azt tudjuk, a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány pedig meg kell ismerni, és így lesz ez együtt egy remek beszélős, Fischer Iván által pedig végig beszélős koncert gyerekeknek, meg a szülőknek, és tényleg elviselhetően és egymásra ügyelően, tehát autizmus barát kakaó koncert vasárnap délelőtt 11-kor Selmeci utca 14-16 Óbuda 3. kerületet keressék. Itt pedig most a szórakozottságot keressék Joseph Haydn jó voltából.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben az Albert-Irsai úton a Kerepesi út előtt. Csak egy sávjárható torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídnál délre, az Erzsébet hídon Pestre, a Margit hídon Budára, a Műegyetem rakparton északi irányban, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták ma délután egy óráig a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utca és a Teve utca között daruzás miatt. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé. Ma napközben a 2. kerületben a Zöldlomb utcában kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat burkolatjavítás miatt. Mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Mától időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92. 1. május 12-én kedden délelőtt egyáltalán nem volt véletlen, hogy Georg Friedrich Händeltől szólt az iménti zenedarab, ha nevezhetem így, de az ő nevéhez talán leginkább a messiás köthető, ami koncert formájában végre itt lesz, és itt van előttünk a Haydenom Zeneakadémia bérlet sorozatában május 17-én fél 8-szor a Zeneakadémia nagy termében, és azért tolulnak itt nálam a mással hangzók, mert nálam sokkal jobban beszél majd és mesél majd a darabról már fél héttől a Zeneakadémia egyes előadó termében László Ferenc, de a haydenom.com weboldalán is olvashatnak természetesen a koncert, illetve minden Haydenom bérlet koncert kapcsán. Na és akkor most jöjjön az, amit László Ferenc sokkal szebben ad elő, mert a messiás az egyik legismertebb barokk oratórium zenéjét a szerző kevesebb, mint egy hónap leforgása alatt szerezte 1741. augusztus 22-e és szeptember 14-e alatt. A szöveg alapja ugye az Új Szövetség és a Zsoltárok, amit Charles Jennens állított össze. A Purcell kórus és az Orfeo zenekar már számtalanszor szólaltatta meg ezt, de a jelen produkciót még izgalmasabbá teszi az angol barokk világában a lehető legotthonosabban mozgó szólisták, és az oratóriumokat mélyen ismerő belga karmester Bart van Rijn személye a szólistákról. John Lunn lesz a szoprán, Tim Mead a kontratenor, James Gilchrist a tenor, és Neil Davis hozza majd a basszust magával még egyszer május 17-én este fél 8-kor a Zeneakadémia nagy termébe, és próbálok itt még elorozni néhány információt László Ferenctől. Noha a kegyes vallásosság, most idézek, és a művészet viszonya az időközben eltelt évszázadok során sokat változott, a 18. század közepén egyáltalán nem volt szokatlan az efféle gondolkodás. A messiást, amelyről a Dublin Newsletter úgy számolt be, mint olyan művészeti alkotásról, amelyhez foghatót sem ebben, sem más királyságban nem adtak még elő, akkor a várakozás előzte meg, hogy az uraknak azt tanácsolták, hogy a koncertterembe belépve csatolják le a kardjukat, a hölgyeknek pedig javasolták, hogy ne öltsék magukra a korabeli divatos sziluettet biztosító széles alsó ruházatot, ezzel is növelve a férőhelyek számát. Bár a konkrét cselekményt nélkülöző librettóra épülő és a megváltó alakját tisztán, bocsánat, a bibliai képekből, szimbolikus utalásokból megrajzoló alkotás az első londoni előadás alkalmával nem aratott akkora sikert, ami felért volna a dubliniak lelkesedésével, utóbb mégis ez az oratórium lett a brit kulturális identitás egyik jelképe, és ez alapozta meg Handel angliai halhatatlanságát is, nem is beszélve arról, hogy ugye a bevételt, legalábbis a premier, a bemutató bevételét jótékony célra ajánlották fel. Két kórház mellett még az adósok börtene is jelentős adományban részesült, és ennek köszönhetően 142 rab nyerhette vissza szabadságát. Ne bűnözőkre gondoljanak, egyszerűen csak adósokra, akik nem tudták törleszteni az általuk fölvett és igen keservesen kitermelt hitelt, illetve ennek kamatait. Idáig jutottunk el már, mint a gazdaságig, onnan, hogy május 17-én este fél 8-kor a Zeneakadémia nagy teremében élvezhetik Handel messiását a Purcell kórussal, az Orfeo zenekarral, remek angol szólistákkal, és a karmesterként ismét megmutatkozó Bart van Rijn személyével. Szép esemény, jó esemény, keressék a haydenom.com-on is.

0: lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés nálunk egybefügg a búcsúval, mert hogy sajnos véget ért a Nyitány. Egyrészt nagyon-nagyon nagy szeretettel invitálom önöket egyrészt az Udvari Kamaraszínházba, a Szakadék című darab premierjére szombaton. Ez egy komoly tematikájú darab a monarchia végéről, de sok-sok szerelemmel, kapcsolattal, hölgyekkel. Aztán persze Óbudára egyrészt az Óbudai Társaskör programjait ajánlom szíves figyelmükbe, az óbudaitársaskör.hu-t böngészik, másrészt pedig a 3K, a Kaszás-Dülői Kulturális Központba hívom önöket. Barabás Évi beszélget majd Fejes Tamással május 15-én este 7-kor, ez az Arcmás sorozat, illetve egy bemutató a Mi lenne veled nélkülem május 29-én. Nehéz, narcisztikus vagy bántalmazó kapcsolatról szól, de hát ezzel is törődnünk kell és gondolkodnunk kell természetesen egymásról is, és azon is el kell gondolkodni, hogy miért nem mondtam már a legelején, hogy Heller Ágnes születésnapja is van, 1929-ben született, és amikor itt hagyott minket, akkor egy nagyon nagy gondolati ívet hagyott ránk, úgyhogy olvassák őt, a mai napig érvényes szinte minden gondolata. Apropó gondolatok, akkor tényleg jöjjön ez a bizonyos idézet egy 20. századi szenttől, Charles de Foucault-tól: nincs olyan pillanat az életünkben, amikor ne tudnánk új utat törni magunknak. Sosincs vége, meg sosincs akadály. A jó előtt legalábbis ne legyen. A jó hírem pedig, hogy holnap reggel Szerémi Nóra várja majd önöket itt a Klasszik Nyitányban, én csütörtökön érkezem. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, tényleg minden jót, és viszont hallásra!

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tart az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Hamisított katonai behívót kapott több Dömösön érő férfi. Folytatódik a borult, esős, hűvösebb idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Tart az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket. Volt, aki több bizottságban is. A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Felfedte kilétét a Vidéki Prókátor közösségi oldal működtetője, az oldalt Fülöp Botond ügyvéd vezette. Ő hívta fel a sajtó figyelmét Novák Katalin kegyelmi döntésére a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének ügyében. A botrány később a kormányváltáshoz vezető folyamatok egyik kiinduló pontja lett. Fülöp Botond azt írta, a kormányváltás után azért vállalta a nyilvánosságot, mert idézem, bízik a közélet normalizálódásában. A Magyar Reklámszövetség és társszervezetei üdvözlik, hogy a Tisza kormány július 1-e után is 0%-on tartja a reklámadót. Közleményükben azt írták, hogy bíznak abban, hogy az új kormány végérvényesen kivezeti a reklámadót, mivel szerintük csak egy hatékonyan és kiszámíthatóan működő hazai reklám és médiaipar tudja erősíteni a magyar gazdaságot. Hamisított katonai behívót kapott több Dömösön érő férfi, ezért zaklatás miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz az esztergomi rendőrkapitányság. A hírt a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság tette közzé a polisz.hu oldalon. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó, ezért kérik, hogy amennyiben bárki is ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen, illetve ha a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelezze azt a hatóság felé. 4 kabinettag és számos kormánypárti képviselő távozásra kérte este Keir Starmer brit miniszterelnököt. Egyes értesülések szerint köztük van David Lammy miniszterelnök helyettes, aki az igazságügyminiszteri tisztséget is betölti, valamint Yvette Cooper külügyminiszter is. Starmer még tegnap délelőtt a munkáspárt londoni központjában tartott helyzetértékelésében leszögezte, hogy nem kíván távozni, mert ezzel véleménye szerint káoszba dönteni az országot. Az Európai Bizottság segíti a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válasz lépéseinek összehangolását és intézkedéseket tesz a tagállami erőfeszítések támogatására, közölte a brüsszeli testület. Közleményében az uniós bizottság emlékeztetett. Jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus európai lakosságra leselkedő kockázatát, mivel megfelelő fertőzés megelőzési és ellenőrzési intézkedések vannak érvényben, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Erősen felhős lesz az ég és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Európába a 17. században érkezett meg a kávézás szokása. Az első európai kávéház Velencében nyílt meg, majd a kávé mindenütt népszerű lett, így Magyarországon is. A 19.-20. század fordulóján már csaknem 500 kávéház működött a fővárosban. A kávéház jobb, mint otthon, tartotta az akkori felkapott mondás, hiszen amíg a lakások privát szférát őriztek, addig a kávéházak voltak a szellemi eszmecserék fórumai. Biztos találkozási helyek, ahol a generációk megismerhették egymást, a fiatalabb írók, művészek itt kötetlenebből szóba elegyedhettek a tapasztalt mesterekkel, és nem ritkán itt fedezték fel őket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületi Lipót mező a nevét első tulajdonosáról, Göbül Lipót budai Molnárról kapta, aki ezt a területet Buda városától az 1820-as években vásárolta meg. A majorságban Göbül vendéglőt létesített, ez is hozzájárult, hogy a környék népszerű kiránduló helyé vált. A Páfrány utcai épületet utoljára üzemi konyhaként használták. A kis hárshegyi lejtőn első Ferenc József rendeletére 1868-ban épült fel a Magyar Királyi Országos Tébolyda, melynek nevét később Országos Elme és Ideggyógyintézetre változtatták. Ezután a Lipót mező generációkon keresztül mintegy az elmegyógyintézet szinonimájává vált, amit sárgaházként is emlegettek. Végül Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet néven működött egészen 2007-es bezárásáig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kék metró állomásait a kezdetben használt négy kocsis szerelvényeknél hosszabbra építették, hogy hat kocsi is elférjen, számítva arra, hogy a vonal igen forgalmas lesz. Az átadást követően több villamos és buszjáratot megszüntettek, illetve úgy alakítottak át, hogy a metróra hordja az utasokat. A Pöttyös utca megállóban Metki Ödön Mama című 1984-ben készült szobra áll, amelyet a szobrász saját édesanyjáról formázott meg. A szobor a József Attila lakótelep közelsége miatt kapott éppen itt elhelyezést.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése a 70-es években a Nagyvárad tér és a Kőbánya-Kispest végállomás között folytatódott. Rengeteg bonyolult problémát kellett megoldani. A Népliget és a Határút közötti szakaszon a közműveket szinte teljes egészében át kellett helyezni. Kőbánya-Kispest végállomást a MÁV vágányok feletti 235 méteres acélhídhoz kapcsolódva alakították ki. Itt valósult meg először a közös metró MÁV állomás. A második szakasz átadása 1980. március 29-én történt, amikor is 4,5 km pályaszakasszal és 5 új állomással bővült a vonal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől Magyar Péter. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. A GVH elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex. A gazdasági versenyhivatal a lap kérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik. Feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolás mentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025. júniusa utáni időszak ügyeiről tud felelősséget vállalni. Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott időt a közjogi méltóságok lemondására. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása, tudatta az intézmény. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, ez az onkológiai ellátás, amely képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát, teszik hozzá. Az Európai Unió tagállamai új szankciók elfogadásában állapodtak meg a palesztinokkal szemben erőszakosan fellépő izraeli telepesekkel szemben, közölte az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben. A tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követően Kaja Kallas arról is tájékoztatott, hogy véleménye szerint időszerű volt a tanács lépése, azt az üzenetet hordozza ugyanis, hogy a szélsőségesség és az erőszak következménye. Őrizetbe vettek egy 17 éves szíriai állampolgárt Németországban terrorcselekmény kitervelésének vádjával, közölte a hamburgi főügyészség. A vádhatóság a nyomozás eddigi információira hivatkozva arról számolt be, hogy a fiatalnak az Iszlám Állam terrorszervezet adhatott ihletet. A fiatal az ügyészség szerint, idézem, hitetleneket akart gyilkolni, tervezett célpontjai egy bevásárlóközpont, egy szórakozóhely, vagy egy rendőrös lehettek. A gyanúsított robbantani akart, illetve gyújtópalackokkal és egy késsel felfegyverkezve kívánta elkövetni tettét. Az illetőt csütörtökön vették őrizetbe, köszönhetően a Német Hírszerzés, Alkotmányvédelmi Hivatal, Szövetségi és Tartományi Bűnügyi Hivatalok nyomozásának eredményeképpen. Végül az időjárásról. Erősen felhős lesz az ég és sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Többek szerint titkosírás látható a Deák téren a metró aluljáróban. A színes betűcsempék azonban nem titkos üzenetek, sokkal inkább egy figyelemfelkeltő, modern képzőművészeti alkotás részei. A valóság ugyanis az, hogy 1994-ben Lisszabonban a BKV küldöttségének felajánlották egy festőművész egyedi művét. Az érdekes koncepció portugál költők vers részleteit tartalmazza magyarul, és magyar költők vers részleteit portugálul, többek között Ady Endre, József Attila és Fernando Pessoa sorait. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kispestet 1871-ben alapították vidéki földeken, mint falu Pest határában, ezért Kispestnek hívták. Budapest 19. kerületeként 1950-ben csatolták a fővároshoz. A lakásínség enyhítésére, korszerűsítésére 1949 és 1964 között megépült az élmunkás lakótelep, majd 1977 és 1986 között épült a kerület központjában található lakótelep. A kerülethez Budapest két város része tartozik, Kispest és Vekerletelep.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten több olyan elnevezés is akad, ami a környék egykori élénk szállítmányozására és a kereskedelmére emlékeztet minket. Ilyen például a Vámház körút, a Sörház utca és a Fővám tér. Ez utóbbinak az 1800-as évek elején Salzplatz, később Sóház tér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők a sótisztek szedték be. 1871-ben Ébül Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeletes fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mátyásföldi repülőtér 1916-ban nyílt meg. A Magyar Általános Gépgyár itt rendezte be repülőgép és repülőgép motorgyárát. A Fokker céggel együttműködve gyors kisvadászgépeket kezdtek gyártani. 1918. július 4-én egy Brandenburg típusú repülőgép szállt a magasba, ezzel megindult a Bécs-Budapest közti rendszeres légijárat. A fejlődés azonban megtört, hiszen a trianoni békeszerződés következtében az üzemek teljes készletét megsemmisítették. Ennek ellenére a repülőteret fokozatosan a magyar légierő titkos bázisává fejlesztették. A II. Világháború után kiképző század is működött Mátyásföldön. Jelenleg leginkább a modellezők használják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Déli hír összefoglaló a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány. Az Egyesült Államok 53 millió hordó kőolajat szabadított fel stratégiai tartalékából. Folytatódik a borult, esős idő. Ez a Klasszik Rádió 92.1 déli hír magazinja, a mikrofonnál Szabó Kati. Kitartó, következetes, magas szakmai színvonalú és alázatos munkával helyre kell állítani a megrendült közbizalmat. Ezt fogalmazta meg egyik legfontosabb küldetéseként Görög Márta, igazságügyi miniszterjelölt, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságában tartott meghallgatásán. Görög Márta expozéjában hangsúlyozta, olyan rendszert kell építeni, amelyben a független igazságszolgáltatás és a korrupcióval szembeni zéró tolerancia a mindennapokban megtapasztalható valósága. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alap működését és stabilizálja a közvetlen támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt az Országgyűlés Művelődésügyi Bizottságában tartott meghallgatásán. Tar Zoltán a tervezett kulturális intézkedések közé sorolta, hogy megszünteti a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, újraindítják a Párbeszédet a színházi szakmában, helyreállítják a művészeti felsőoktatási szakmai autonómiát, megszüntetik a könyvpiacot sújtó indokolatlan szabályozásokat. Az Országgyűlés egyébként délután 4 órakor tartja következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. Délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-éig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. A Magyar Reklámszövetség és társszervezetei üdvözlik, hogy a Tisza kormány július 1-e után is 0%-on tartja a reklámadót. Közleményükben azt írták, hogy bíznak abban, hogy az új kormány végérvényesen kivezeti a reklámadót, mivel szerintük csak egy hatékonyan és kiszámíthatóan működő hazai reklám és médiaipar tudja erősíteni a magyar gazdaságot. Stagnálnak a lakbérárak áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 2,1%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 1,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés alapján a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Hamisított katonai behívót kapott több Dömösön élő férfi, ezért zaklatás miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz az esztergomi rendőrkapitányság. A hírt a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság tette közzé a polisz.hu oldalon. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó, ezért kérdezik, kérik, hogy amennyiben bárki is ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen, illetve ha a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelezze azt a hatóság felé. Megépült a világ legnagyobb autószállító hajója. Már is mondom a részleteket, előtte azonban...
3: Külföld.
2: Az Egyesült Államok 53 millió hordó kőolajat szabadított fel stratégiai tartalékából az energiacégek számára az olajárak stabilizálására irányuló globális erőfeszítések részeként, közölte az amerikai energiaügyi minisztérium. A döntés része az Egyesült Államok azon ígéretének, hogy 172 millió hordó olajat juttat a piacra. Ez a márciusban bejelentett kötelezettségvállalás a Nemzetközi Energiaügynökség több mint 30 országot érintő kezdeményezésének része, és az a célja, hogy összesen körülbelül 400 millió hordónyi kőolajjal növeljék a kínálatot. Az Energiaügyi Minisztérium szerint az amerikai kormányzati tartalékokból már körülbelül 35 millió hordó olajat szabadítottak fel eddig. Moszkva nem kapott választ Európából Vlagyimir Putyin orosz elnöknek arra az előterjesztésére, hogy Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezzék ki az Európai Unió közvetítőjévé az Oroszországgal az ukrajnai rendezésről folytatandó tárgyalásokra, jelentette ki Dmitri Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Hozzátette, az európaiak körében jelenleg heves vita folyik erről. Egyesek szerint ez az ötlet figyelmet érdemel, mások szerint nem. Schrödert azért nevezte meg Putyin, mert jól ismeri, tette hozzá. Korábban Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője elutasította annak lehetőségét, hogy a volt kancellárt jelöljék az Oroszországgal folytatandó tárgyalásokra. Ezt az ukrán külügyminiszter is elvetette. Sajtójelentések szerint Schröder személyét a német kormány is ellenzi. A Der Spiegel című lap szerint Berlinben Frank-Walter Steinmeier elnök neve merült fel. Az orosz hadsereg 216 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat már a virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásoknak legalább egy halálos áldozatuk van, többen pedig megsebesültek. Civil infrastruktúrális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, jelentették katonai és helyhatósági források. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere. A brüsszeli Zaventem légi kikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg. Nagy-Britannia szankciókat jelentett be ukrán gyerekek elrablásáért felelős orosz tisztviselők és intézmények ellen. A londoni külügyminisztérium tájékoztatása szerint a vagyoneszközök zárolásával és beutazási tilalommal járó büntető intézkedések 85 emberre és kormányszervre vonatkoznak. A tárca bejelentette azt is, hogy 1,2 millió fontos, ez csaknem 500 millió forintos finanszírozási keretet különít el az elhurcolt ukrán gyerekek azonosításának és hazatérésének elősegítésére.
3: Kulturális hírek.
2: A Szentendrei régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából Művésztelep 100 címmel nyílik jubileumi kiállítása a Szentendrei Művészetmalom kiállító tereiben május 17-én. A három épület szárnyban rendezett kiállításon csaknem 100 művész, több száz alkotása lesz látható, köztük ismert, emblematikus művek, valamint ritkábban bemutatott vagy nemrég előkerült alkotások is. A tárlat október 25-ig látogatható. 41 alkotás látható a szerdán kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. A közönség találkozók mellett mesterkurzusok, könyvbemutató és kerekasztalbeszélgetési filmfesztivál versenyprogramjában. Is szerepel a programban.

0: 330 méter hosszú és 40 méter széles hajó dízel és LNG meghajtással is működik, és megfelel a legújabb kibocsátási előírásoknak.
1: Budapest legfrissebb időjárása itt a Klasszik Rádió 92.1 déli hír összefoglalójában.
0: Erősen felhős lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar, estétől nyugat felől csökken a felhőzet, a szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A harmadik kerület hemzseg az ős magyar eredetű utcanevektől. Kabar, Kurszán, Csalma utca. A kabar szó egy a magyarokhoz csatlakozott török törzsre, a kavarokra utal. Kurszán fejedelem volt, Árpád mellett a honfoglaló magyarok egyik vezetője. Jelentős szerepet játszott Pannonia területének meghódításában is. A Csalma utca neve két dolgot is jelent. A csalma egy hosszú kucsma vagy báránybőrsüveg, ami főleg a székelyekre jellemző. Ugyanakkor a szerémségben fekvő település neve is, amely törökül egyébként szintén turbánt jelent. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Ördögárok időszakos patak, Buda Dunába torkolló vízfolyásainak egyike. A 19. század második felére veszélyesen meredek partjai, valamint a beleengedett szennyvíz egészségtelen kipárolgása miatt a befedése mellett döntöttek. 1875. júniusában hatalmas esővíz zúdult a városra, amely az Ördögárkot és a rajta végzett munkálatokat alaposan megrongálta. A Krisztina városban szinte minden épület kárt szenvedett, és még a fogaskerekű is hetekre működésképtelenné vált. Az árok befedése végül egy év múlva készült el. 1945. februárjában a budai váralagútban lévő főhadiszállásról az Ördögárok csatornáján próbált meg kitörni a német és a magyar parancsnokság. A kitörési kísérlet azonban kudarcba fulladt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Budapest területén, néha egészen közel a régi városfalakhoz, évszázadokkal ezelőtt falvak is voltak. Logod is egy ilyen középkori falu volt a Budai Várhegy nyugati lejtőjén, és erre nyílt a róla elnevezett Logodi kapu. A település a török uralom alatt elpusztult, emlékét a Logodi utca őrzi. Templomának romjai ma is megtalálhatók az Attila út fölött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak.
2: Hamarosan feláll a Tisza kormány, megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése Debrecenben, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte kinevezés előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampány tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaság fejlesztése a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé, hangsúlyozta a pénzügyi tárca. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, azaz ország sorsát befolyásolja. Elmondta azt is, hogy küldetésnek tekinti a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Hozzátette, minden jó elemet megtartanak, tovább fejlesztik például a bölcsödei hálózatot. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Sumer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalászdi Kerekes Kinga és Búdis Péter tölti be a posztot, míg Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly felelősség áll az új vezetés előtt. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése az új debreceni gyáregységben. A létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta. Hamarosan elindulhat az akkumulátor cellák tesztgyártása is. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: Dunába ömlött. Ám oda is csak akkor, ha elég alacsony volt a vízállás. Amikor magas volt a folyó, a szennyvíz visszatorlódott a kanálisba, és el kellett tömíteni azok torkolatát. Ahol nem volt csatorna, például az igen sűrűn lakott és forgalmas Király utcában, a szennyvíz a nyílt kövezeten folydogált. Az összefüggő csatornahálózat első tervei a városegyesítés idején születtek. A tervezés és az előkészítés azonban annyira elhúzódott, hogy csak 1891-1906 között épült ki a belső területeket lefedő hálózat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kommunista hatalomátvétel után a párt felismerte, hogy a magánszektor és a mecénások már nem tudják fenntartani a sportklubokat. Így ott is megkezdődött az államosítás 1949-ben. Ezt úgy oldották meg, hogy szakszervezetek, bányák, állami szervek váltak egy-egy egyesület fenntartóivá. Az FTC az Élelmiszeripari Dolgozók Szövetsége alá került, és EDOSZ majd Kinizsi SE néven játszottak. Mivel szakszervezeti csapat voltak, központi utasításra a messzint is meg kellett változtatni. A Spartak Moszkva mintájára a Fradi 5 évig piros-fehérben lépett pályára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramóna válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metrónak az 1954-ben félbeszakított építése 1963-tól már a Kádár rendszerben folytatódott. Az építési program 60-as években egészült ki az Astoria állomással. A vonalat a felszínen is meghosszabbították a Népstadiontól az Őrsvezértérig. A metróvonal az Őrsvezértere és a Deák tér között 1971-ben, a déli pályaudvarig 1973-ban készült el. Az építkezés megkezdésétől a végleges átadásig 23 év telt el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtéren szerencsére ritkán fordult elő súlyos légi baleset. A legutolsó szerencsétlenség 1975. január 15-én történt, amikor is egy malév gép leszállás közben lezuhant. A gép utasok nélkül repült, ám a katasztrófának így is 9 áldozata volt. A repülőgép teljes legénysége. A repülésről, a baleset idején uralkodó időjárási körülményekről azóta számos tanulmány született, amelyek elemezték a látási viszonyokat. A szerencsétlenség pontos okát máig nem tudták megállapítani. Közrejátszhatott az is, hogy a ködös esti idő miatt a pilóták különös érzékcsalódás áldozatai lehettek, amely elhitethette velük, hogy a gépük túl meredek szögben emelkedik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Dévó Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hamarosan feláll a Tisza kormány, megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése Debrecenben, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte kinevezés előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztériuma feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampány tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaság fejlesztése a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé, hangsúlyozta a pénzügyi tárca. A várományosa. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, azaz ország sorsát befolyásolja. Elmondta azt is, hogy küldetésnek tekinti a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Hozzátette, minden jó elemet megtartanak, tovább fejlesztik például a bölcsödei hálózatot. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tarr Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Sumer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalázdi Kerekes Kinga és Búdis Péter tölti be a posztot, míg Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly felelősség áll az új vezetés előtt. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése az új debreceni gyáregységben. A létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta. Hamarosan elindulhat az akkumulátor cellák tesztgyártása is. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Elfeledett szakmaként beszélhet tűzlegényekről is. Ők a régi fővárosi kávéházak konyháin dolgoztak. Fehér zubbonyt és papírból készült admirális sapkát viseltek. A feladatuk az volt, hogy folyamatosan megrakják a tüzet, vigyázzanak a tejre, hogy ki ne fusson, illetve a habot is ők verték fel. A kávéházak személyzetének fontos részét képezték, de mivel nem voltak szem előtt, kevesen foglalkoztak velük. Ahogy a technika fejlődött, a modern konyhai eszközök lassan kiszorították a tűzlegényeket

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kék metró határúti állomása azért épült ki három vágánnyal, mert a korabeli tervek szerint innen indíthatták volna a metró második ágát. A Ferihegyi reptér felé, az Üllői út külső szakasza alatt, Kispest és Pest-Szentlőrinc érintésével. Ez a leágazó vonal sosem épült meg, így a harmadik vágányt csak tárolásra, illetve baleset vagy felújítás idején a szerelvények visszafordítására használják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Rök Szilárd az 1800-as években élt kivételes ügyvéd volt, akinek egész életét áthatotta a takarékoskodás, amely során tekintélyes vagyont sikerült összegyűjtenie. Halála előtt az egész összeget jótékonysági célokra ajánlotta fel, többek között katolikus és protestáns egyházak, iskolák, iparegyesületek, gyermekkertek és múzeumok részére, valamint a csángók letelepítésére. Nevét a 8. kerületi Rök Szilárd utca őrzi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vívás gróf Széchenyi István és báró Veselényi Miklós tevékenysége nyomán a 19. század elején vált népszerűvé. Az első intézménye az 1825-ben létrejött Pesti Nemzeti Vívóintézet volt. A szabadságharc bukása után a pesti iskolát feloszlatták, a vezetői vagyonát elkobozták. Később magánbívó termek nyíltak, ahol a párbajokra készítették fel az ifjakat. 1895-ben a Magyar Atlétikai Klub megrendezte az első országos vívóversenyt. Magyarország legeredményesebb olimpiai sportága a vívás. 1908-tól 1964-ig szinte kivétel nélkül magyar versenyző nyerte az egyéni és a csapatkart versenyeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, de szeles idő lesz. Átvették kinevezéseiket a miniszterek a Sándor Palotában. Karikó Katalin is részt vesz az egészségügyi miniszter tanácsadó testületében. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Kinevezte Magyar Péter kormányának miniszterei Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor Palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét. A miniszterelnök már tegnap felszólította Súlyog Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, és ismét arra kérte, hogy május végéig mondjon le hivataláról. Új növekedési modellre van szükség, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra, a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kálmán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adminisztratív terhek csökkentését és az adórendszer egyszerűsítést, például a kata kibővítését. Azt ígérte, hogy megszüntetik az indokolatlan kedvezményeket, az SZIA rendszerben a minimálbérado terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken. Egy szűk vagyonos rétegre 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szőrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. Élő bejelentkezésben tartott épületbejárást Magyar Péter a Budai Várból, a Karmelita Palotából. A tegnap esti sétán több azóta kinevezett miniszter, így Orbán Anita, Ruf Bálint, Vitézy Dávid és Pósvai Gábor is jelen volt. Az új kormányfő szimbolikusnak és fényűzőnek nevezte a helyet, ahol a miniszterelnöki iroda is volt. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány alatt a miniszterelnök irodája Pesten lesz a parlamenthez közeli, már meglévő minisztériumi épületben. Ezt követően átsétáltak a szintén a Várnegyedben található miniszterelnöki kabinetiroda épületébe, amely egy teljes átépítés után tavaly készült el, luxus kivitelben, szivarszobával, panoráma étteremmel, kilátóval. Az új kormány tagjai a Szent Háromság téren álló belügyminisztériumba is ellátogattak. 41 alkotást vetítenek a holnap kezdődő 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon Szegeden. A fesztiválon klasszikusokat, premier előtti vetítéseket és szabadtéri programokat is rendeznek. Emellett mesterkurzusokkal és közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket. Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők észak-keleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt, szép napot kívánok, ma van május 12-e, gyönyörű az idő, ezer ágra süt a nap, de csak egy darabig, aztán elerad az eső, szóval azt hiszem, hogy most az előttünk álló napokban, talán hetekben erre kell felkészülni. De nézzük, hogy ma délután a műsorban kik lesznek a vendégeink, mire számíthatnak. Nem sokára az Impresszió rovatban Páldi Lívia, művészettörténész, a Tömegek ritmusa című kiállítás társkurátora lesz a vendégem. Egy elfeledett életmű újra felfedezéséről lesz majd szó, Kósa Molnár Mária munkásságáról. Aztán 5 és 6 óra között velünk lesz Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra könyvkiadó munkatársa, akivel arról beszélgetünk, hogy vajon mikor kezdődik az olvasás szeretete, mikor érdemes a gyerekeknek mesét mondani, hol van az az életkor, amikor jól tudnak fejlődni általa. Most pedig az Intermezzóban Vivaldi C-dur koncertójának harmadik tételét hallgatjuk meg a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Páldi Lívia, művészettörténész, a Tömegek ritmusa című kiállítás társkurátora. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: A két világháború közötti magyar művészet egyik különleges hangú alkotója, Kósa Mária munkássága előtt tiszteleg ez a kiállítás. A BTM Kiscelli Múzeum fővárosi képtár szeptemberig látható kiállítása az életművet mutatja be. A Tömegek ritmusa cím mire utal?
2: Tehát Kósa Molnár Mária, mert ugye Molnár Máriaként született, ő 1899 és 1945 között élt, 45-ben a nyilasuralom alatt veszítette az életét, és a cím az tulajdonképpen egy idézet, egy ENSZ múzeumos kiállítási katalógusból, az ő bevezető szövegéből. És ez tulajdonképpen bemutatja azt, hogy az ő művészetének az alapgondolata valamiképpen a tömegekkel, a tömeghatással való munka, és igazából számára, hogy megfogalmazta, a részlet annyiban volt érdekes, amennyiben ezt a tömegritmust kiemelte, éreztette vagy erősítette. Tehát ezt próbáltuk a kiállításon is kihangsúlyozni a különböző tematikus munkák között, hogy van egy nagyon erős dinamika iránti érzékenysége, és tulajdonképpen a cím részben ezt a dinamikát, részben pedig az ő gyakorlatilag arcpoetikáját igyekezett összehangolni.
1: Ha azt mondom, hogy tömeg, akkor akár azt is mondhatom, hogy közösség. És ha már közösség, akkor azt is mondhatom, hogy emberi kapcsolódások. Tehát, hogy olyan, mintha a nagy egésztől mennénk a részletek felé. Ez mennyiben jelent meg az ő munkásságában?
2: Hát olyan szempontból ez nagyon, nagyon találó, hogy ugye nagyon sokféle hatás érte őt, tehát a társadalmi és a művészeti kapcsolatairól mi igyekeztünk elsősorban a férjének, a zeneszerző zongora művész Kósa Györgynek a munkásságán és emlékezete alapján valamiképpen felvázolni azt, hogy ő honnan meríthetett inspirációt, és ebbe beletartoznak a két háború között reneszánszát élő passió és misztérium játékok, és részben Dienes Valéria nevével félmjelzett mozdulatművészet, az orkesztika, ami valamiképpen a szabad táncot, a modern női gimnasztikát és az avantgárd színházi kísérleteket kapcsolta össze. Tehát amit kérdezett, az valamiképpen ez a fajta csoportos mozgás, ez a fajta dinamika, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos volt számára. A másik pedig, ugye nagyon gyakoriak voltak a bibliai témák, de a bibliai témáiban is nagyon erős az emberi kapcsolatok, illetve az emberek kapcsolódása tematika, még akkor is, amikor mondjuk a természet felettihez fűződő viszony érdekelte. Tehát egyszerre volt egy nagyon kifejező, tehát egy ilyen expresszionista, ugyanakkor egy nagyon erős szimbolika és szimbolizmus is jellemezte.
1: A kiállításon a töredékekből rekonstruálható életművet mutatják be. Mi az, ami hiányos?
2: Hát az a helyzet, hogy ő egyike azoknak az alkotóknak, akik a két világháború között, ugye ő 18-ban volt az első kiállítása, és a 20-as évektől kezdett különböző nemzeti szalon, ENSZ múzeumban nagy csoportos kiállításokon részt venni, és ugye ez az az időszak, ami egy rendkívül összetett időszak, ugye forradalmak, az első világháború vége, ugyanakkor egy egyre erősödő antiszemitizmus, tehát különböző társadalmi politikai konfliktusok, és ugye zsidó családba született, ugyan 21-ben katolizált, de hát ezt tulajdonképpen ezt a művészetileg is nagyon turbulens időszakból neki igazából ez a 20 év adatot, és a világháborús, tehát az 1944-es időről, főleg a német megszállást követő időről nagyon kevés információnk van, és ez a csodával határos módon őrizte meg részben a Kósa György, a Kósa család, illetve a Molnár család is azokat a patinázott, festett gipszobrokat, amik ugye nagyon-nagyon törékenyek, kis plasztikák, illetve különböző linó és fametszetek, illetve ezekhez a család megőrizte a dúcokat is. És tulajdonképpen azért egy csodálatos dolog, hogy ez fennmaradt, hiszen egyrészt a háború kataklizmájában ezek a nagyon törékeny és törékeny munkák eléggé ki voltak téve különböző veszélyeknek és annak, hogy eltűnjenek. Nyilvánvalónak tartjuk, hogy el is tűntek különböző munkák, de most az elmúlt egy évben a családtól újra, tehát előkerültek újabb szobormunkák, illetve különböző metszetek, és tulajdonképpen részben ez is indokolta azt, hogy egy önálló kiállítást készítsünk. 2022-ben Molnárné Acél Eszter egy csoportos kiállítás keretein belül, ami kifejezetten az elveszett, elfelejtett női munkásságokat vizsgálta, már szentelt egy teret az ő munkásságának, hiszen a 80-as évek közepén a családtól bekerült a fővárosi képtár gyűjteményébe tőle részben grafikai, részben pedig szobrászati anyag is.
1: Hogyan építették fel a kiállítást Molnárné Acél Eszterrel?
2: Az volt a célunk, hogy valamiképpen, amit az előbb említettem, tehát a bibliai témák, és ezek a nagyon-nagyon privát, személyes hangú füzetek, grafikai albumok valamiképpen összekapcsolódjanak. Tehát én említettem ugye a mozdulatművészetet. A mozdulatművészet, az orkesztika, ez a fajta, mondom, passió, misztérium játék, egy nagyon-nagyon jó átkötése volt azoknak a szobrászati csoportoknak, ami valamiképpen megmutatja egyrészt a címbe szereplő ritmust is, és azt a fajta tömegképzést, ami az ő munkásságának a központi eleme volt. Tehát nem választottuk szét gyakorlatilag, nem feltétlen tematikák mentén alakult ki a kiállítás, hanem igyekeztünk a most a családtól kölcsönzött munkákat és a gyűjteménybe levő szobrokat valamiképpen egy nagyon dinamikus együttállásban kiállítani. Külön fejezetet vagy külön részt kapott a kiállításban az a grafikai anyag, amit szintén most mutatunk be először, ezek pedig a 30-as évek második felébe készült meséi. Ezeket ő maga rajzolta, és a szövegeket is ő maga írta. Végtelen, finom, nagyon szellemes mesék ezek, amik egyébként nyomtatásban meg is jelentek, tehát újságban meg is jelentek. Ezeket a kis kézzel kötött füzeteket, van amelyiket rajzolt a ceruzával, van amelyik metszet. Tulajdonképpen ez volt az első alkalom, hogy ezeket a munkákat ki tudjuk állítani, és ehhez kapcsolódóan mutatunk meg fametszet, illetve linómetszet dúcokat is. Ezekből tudunk következtetni arra, hogy más mesék is voltak ebben a pillanatban most jelenleg öt mesét ismerünk. Közben jelentkezett egy magángyűjtő is egy következő mesével, tehát egy kicsit arról is szól a kiállítás, hogy feltételezzük, hogy tovább tudunk kutatni. Tehát ez egy picit egy ilyen intermezzo is, ami azt jelenti, hogy a két háború között ugye számos olyan női alkotó volt, akinek a munkásságát nyilván a 45 utáni időszakban elfelejtődött, és tulajdonképpen ez egy nagyon komoly és fontos művészettörténeti feladat a képtár számára, hogy ezeket az elkallódott vagy elfelejtett női munkásságokat újra megmutassa.
1: Kívánom, hogy sokan nézzék meg a kiállítást. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm. Minden jót. Viszontlátásra.
1: Páldi Lívia, művészettörténész, a Tömegek ritmusa című kiállítás társkurátora volt a vendégem itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Hogyan változott a Néprajzi Múzeum szerepe az elmúlt több mint 150 évben? Milyen dilemmák és irányváltások formálták az intézmény működését? Kemecsi Lajos új könyve a Hullámzásban, szereplők történetek a Néprajzi Múzeum múltjából címen ezekre a kérdésekre keresi a választ. Izgalmas történeteken, eddig kevésbé ismert archívanyagokon és új szemléleten keresztül. A kötet bemutatója vasárnap délután lesz a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, ahol a szerző a kötet szerkesztőjével, Veres Gáborral beszélget majd. Vasárnap a Zeneakadémia nagy termében az egyik legismertebb barokk oratórium Händel messiása hangzik el. A Haydneum régi zenei központ koncertjén nemzetközi szinten is magasan jegyzett brit énekesek lépnek fel. Joanne Jan, Tim Mead, James Gilchrist és Neil Davis. A messiást Händel 1741-ben kevesebb, mint egy hónap leforgása alatt komponálta, az Új Szövetség és a Zsoltárok szövegeit alapul véve. A Purcell kórus és az Orfeo zenekar számtalanszor szólaltatta már meg az oratóriumot, a jelen produkciót pedig még izgalmasabbá teszi az angol barokk világában a lehető legotthonosabban mozgó szólisták és az oratóriumokat mélyen ismerő belga karmester Bart van Rijn személye. Péntektől vasárnapig újra budai palacsinta piknik, az Állé melletti sétányon. Palacsintát a világon mindenhol esznek, millió változata van országonként, és mindenki szereti valamilyen formában. Nemzetközi ízeket töltött, rakott, amerikai, nagymama féle, vagy akár rántott palacsintát is kóstolhatunk majd, de természetesen gondolnak a speciális igényekre is. Így lesz glutén és laktózmentes, vagy éppen vegán verzió is. Szombaton a Pastorales sorozat idei záróhangversenyén a Pesti Vigadó dísztermében a Fuvola kerül középpontba. A szólista Bíró Zsófia, a Nemzeti Filharmonikusok szólamvezetője lesz. A változatos virtuozitást és líraiságot ötvöző koncerten a Szent István Filharmonikusok Zsíros Levente vezényletével lép fel. Közreműködnek a Magyar Táncművészeti Egyetem ifjú balettművészei, a szerkesztő műsorvezető Solymosi Tari Emőke. Többek között Vivaldi, Bach és Mozart művei is felcsendülnek majd. Jó szórakozást kívánunk!

Klasszik Rádió 92.1. Következik Ludwig van Beethoven 9. D-moll szimfónia 4. tétel. Előadja a Clevelandi Szimfonikus Zenekar, karmester Szél György.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos, de szeles idő lesz. Átvették kinevezéseiket a miniszterek a Sándor palotában. Egy hét múlva jár le a személyi jövedelemadó bevallási határidő. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök már tegnap felszólította Súlyog Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, és ismét arra kérte, hogy május végéig mondjon le hivataláról. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte kinevezési előtt parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, hogy a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés, a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, és minden módosításnak vissza kell kerülnie a parlament elé. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Azonnali szemléletváltást és átvilágítást ígér a gyermekvédelemben a leendő gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkár. Gyurkó Szilvia a 24.hu-nak arról beszélt, nem történhet meg, hogy olyanok legyenek gyerekek közelében, akik szerint a testi fenyítés megengedhető. Szerinte további ügyek kerülnek még elő, viszont átlátható lesz a rendszer működése, ugyanakkor nem akar kitenni további áldozatokat a bulvárosításnak. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 14. kerületben az Erzsébet királyné útján a Fűrész utcánál, a 69-es villamos Rákospalota Mávtelep és a Mexikói út között, a 62-es és a 62A villamos pedig Rákospalota Mávtelep és a Nagy Lajos király útja Czobor utca között nem közlekedik. Pótlóbusz jár Rákospalota Mávtelep és a Mexikói út között, illetve az 5-ös autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Tart a helyszínel és a Balatoni úton a Bartók Béla útnál. A forgalom egy sávon váltakozva halad, torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt. A Közraktár utcában befelé, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Torlódásra kell készülni a Szél Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, valamint az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt. Kovács Botont, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, május 12-e van. Hamarosan Kovács Zsanett érkezik hozzánk, a Móra Könyvkiadó munkatársa, gyerekirodalmi szakértő. Az olvasásról beszélgetünk, pontosabban az olvasás szeretetéről, illetve arról, hogy milyen életkorban érdemes mindezt a gyereknek megmutatni, hogyan szerettethető meg az olvasás. Most a folytatásban pedig már is Beethoven Athén romjaiból következik a török induló a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo, vendégem Kovács Zsanett, a Móra könyvkiadó munkatársa, gyermekirodalmi szakértő. Szervusz Zsani, szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Azt hiszem, hogy sokakat foglalkoztat az, hogy vajon mikor érdemes az olvasás szeretetét, a mesék világát elkezdeni. Hol indul ez?
1: Hát én ebben egy kicsit radikális vagyok, úgyhogy én azt mondanám, hogy születéstől, bár vannak olyan kutatási eredmények, amik alátámasztják azt, hogy már a születés előtt rendszeresen hallott verseket, meséket is ismerős tartalomként üdvözlik a babák megszületésük után. Tehát, hogyha valaki még nálam is radikálisabb, akkor érdemes már akkor elkezdeni, amikor még a pocakban van a baba, de hogy a születés után, akár az első napon elkezdhető, az abszolút biztos.
0: Lehet arról tudni valamit, hogy a babák mit érzékelnek ebből?
1: Azt hiszem, hogy egy picikét érdemes innen visszalépni, tehát visszakanyarodni oda, hogy a baba agy fejlődése a fogantatás utáni 5. héten kezdődik. Tehát a nők többsége olyankor még nem is érzi, vagy nem tudja biztosan, hogy babát vár. És innentől kezdve szinte minden nyomot hagy a baba agyában. Ezért is mondtam azt, hogy a pocakbeli mesék is tulajdonképpen hasznosulnak, hogy milyen csúnyán mondjam ezt. Úgyhogy tulajdonképpen erre vonatkozó kutatásokat a 80-as években kezdtek, egyre nagyobb számban bizonyítják azt, hogy abszolút megmarad már ekkor nagyon sok minden, és aztán, amikor megszületik a baba, akkor is tulajdonképpen az édesanyja hangja az egyetlen olyan dolog, amit már a pocakból is hallott, tehát a biztonságérzetét, amikor már kint van a pocakból, ha az anyuka csak egy verset felolvas neki, vagy énekel neki. Tehát ha a hangját hallja, ez egyfajta biztonságérzetet is jelent, ugyanakkor az első néhány évben természetesen az olvasásnak a legfontosabb

0: hozománya az az, hogy az alapszókincse kialakuljon, illetve hogy a kommunikációs alapokat megteremtsük számára, tehát nem kell, hogy József Attila szakértő legyen, bármit lehet neki olvasni, de nagyon fontos, hogy minél több ilyen jellegű, tehát minél többet kommunikáljanak a babákkal. Tehát szokták mondani, hogy a sokat beszélő anyukák gyermekei ilyen szempontból borzasztó nagy előnyben vannak, hiszen sokkal több hallott tartalmat kapnak, és ez nagyon nagy mértékben segíti őket. És akkor ehhez kapcsolnék még egy dolgot, ami mondjuk a mi gyerekkorunkban még nem volt, viszont most mindennapos, az, hogy a digitális eszközöket a babák tulajdonképpen az első pillanattól látják a szülőknél. Tehát régebben, mondjuk amikor egy anyuka szoptatott, akkor jó eséllyel a baba szemébe nézett, vagy a babát figyelte. Most nagyon sokan már a telefonjukat nézik, így tulajdonképpen az a fajta szemkontaktus is elvész, ami akkor még teljesen természetes volt, és a kommunikációt és a metakommunikációt is tulajdonképpen egy kicsit torzítja, illetve befolyásolja. Tehát nagyon röviden összefoglalva, a gyerekek abszolút érzékelik a szülő jelenlétét, részben a hangok miatt, részben pedig a testi közelség miatt, ami ilyenkor azért evidens. Tehát nyilván nem úgy képzeljük el a mesét, hogy a baba tőlünk 2 méterre fekszik az ágyban, hanem mindenki az ölébe veszi, és elfelolvas neki 2-3 kis mondókát.
1: És ez egy nagyon meghitt bensőséges állapot, amit egyébként érzelmileg is visz a baba tovább.
0: Hogyne, persze, és ez azért is fontos, mert tulajdonképpen ha ehhez az olvasáshoz, illetve a könyvhöz az a fajta pozitív élmény kapcsolódik, ami az édesanyja és az általa nyújtott biztonságérzet maga, akkor ez a későbbiekben is egy fajta pozitív hozomány lesz a gyerekeknek, amikor mondjuk meg kell tanulni olvasni, tehát akkor a könyvet nem mint egy idegen tárgyat, hanem egy meghitt és számára otthonos és közeli tárgyat fogja üdvözölni, és ez nagyon nagy segítség mindenkinek, amikor a gyereke iskolába kerül.
1: Zsani, amit az előbb elmondtál, hogy végül is már az édesanyja hasában is érzékeli a baba a hangokat, illetve hát akár a meséket is, akkor voltaképpen már akkor jó, hogyha az ember elkezdi a mesék mondását, amikor megtudja, hogy babát vár, nem?
0: Hát egészen biztosan el lehet kezdeni beszélni a babákkal, de a konkrét kutatás, amit végeztek, az az volt, hogy a születés előtti utolsó hónapban naponta 3-szor felolvastattak anyukákkal egy adott verset, és amikor a babák megszülettek, akkor felolvasták nekik ezt a verset, ugyanezt az egy verset, és megpróbálták úgy tesztelni, hogy a gyerekekre ez hogy hat, egy ilyen kis cumis tesztel, tehát a cumizás ritmusából következtettek arra, hogy a babákat ez milyen irányban befolyásolja, és egyértelműen megnyugtatóak hatott rá, tehát a szöveget ugyan még nem mondták vissza az első héten, de abszolút lehetett látni, hogy ez számukra egy megnyugtató valami.
1: Pedig azt hittem, hogy visszamondták. Hát na nem. Jól van, jövünk vissza, vendégem Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra Könyvkiadó munkatársa.

0: Vendégem Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra Könyvkiadó munkatársa. Zsani, az olvasás fontosságáról beszélgettünk. Hát ugye olvasásról még babakorban annyira nem beszélhetünk, de mondjuk mi lehet a különbség a között, hogyha a baba hallja az édesanyja hangját, akár úgy, hogy mesét olvas, illetve a között, hogy látja a képeket?
1: Hogyha arról beszélünk még mindig, hogy a születés pillanatától mutogatunk könyveket a babáknak, akkor azt nagyon fontos tudni, hogy a babák látása 8. hónapra válik tökéletessé. Az születéskor körülbelül 20 cm-re látnak, és életlenül. Éppen ezért nagyon sok olyan jellegű könyv elérhető most már, ami kontrasztos, és ami a babák számára is jól látható. Illetve ebből vannak tudatosan és kevésbé tudatosabb megszerkesztett könyvek, de azért vannak olyan geometrikus formákkal készített könyvek, amik pontosan a látásfejlődést és a szemmozgás koordinációját is segítik. Tehát, hogy ezek túl azon, hogy szép, meg esztétikus darabok, nagyon sok módon fejlesztik a babák látását. Tehát, hogy mindenképpen érdemes minden esetben a babák látásához illeszkedő könyvet választani. Tehát ez, ugye születéskor ezek a kontrasztos könyvek, olyan egyéves kortól még hogyha találnak olyan könyveket, amiben kevés és nagyobb kép van, akkor az nyilván a bizonyos tárgyaknak vagy dolgoknak a beazonosítását megkönnyíti. Tehát, hogyha nincs 1000 apró minta a képen, az előnyös tud lenni, és nyilván minél nagyobb, minél szélesebb szeletet lát a világból, minél több tárgyat ismer fel evidensen, annál inkább lehet menni az elvontabb és részletgazdagabb grafikák felé.
0: Ugye az, hogy egy baba mikor mivel találkozik, mikor mit lát, mikor mit hall, az kardinális kérdés. De ebben milyen hibákat követhetünk el, illetve milyen előnye van annak, hogyha ezt az időszakot jól választjuk meg? Tehát jókor jót találunk.
1: A könyvek esetében nagyon fontos a babák pillanatnyi tudása, mint ahogy egyébként ez számunkra is így van, hiszen mondjuk egy óvodásnak egészen biztos nem fogunk kántot a kezébe adni, mert nem fog hozzá tudni kapcsolódni. Ez a babák fejlődésénél ugyanígy van, tehát nyilván először az abszolút hétköznapi dolgok, a hétköznapi tárgyak megnevezése, illetve az őket szűken körülvevő világ megismerése a cél a könyvek által is, illetve az összes kommunikációban. Ez nyilván egyre távolodik, és egyre szélesebb körből olvashatóak a mesék. Mindig fontos, hogy csak olyan meséket kapjanak a gyerekek, amikhez értelmileg tudnak kapcsolódni, vagy érzelmileg tudnak kapcsolódni, és hogy ne ezeket az ismereteket ne ugorjuk nagy mértékben át, ahol éppen tartanak. Tehát, hogy körülbelül 2 éves korra jutnak el odáig, hogy leginkább a magukról szóló mesék, tehát ezek az úgynevezett én mesék foglalkoztatják őket. Erről is van egy csomó sorozat, ahol egy kisgyerekről vagy egy állatkáról szól, és különféle kalandjai vannak. Tehát ez az időszak egyébként egyben, ami az 1 millió ismétléssel járó. Tehát a szülőnek már hullik a haja, de a gyerek még 50-szer is ugyanazt a könyvet szeretné, mert van valami, amit szeretne ebből megtanulni. Úgyhogy az a rossz hír, hogy érdemes végigolvasni 52-szer is, és amint mindent magáévá tett, amit a könyv tartalmaz, el fogja engedni, és végre tovább lehet lépni. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy körülbelül 3 éves korra áll össze az elő-utó idejűség ismeret, és az ok-okozati összefüggések stabilitása, ami azt jelenti, hogy egészen addig nem nagyon érdemes nekik hosszabb, összetettebb meséket mesélni, mert nem értik meg pontosan az összefüggéseket, és hogyha ezt nem értik, akkor értelemszerűen nem fogják kérni. Tehát, hogy azért fontos, hogy mindig a korosztályuknak megfelelő könyvet olvassunk, mert ha nem élvezi a mesét, akkor nagyon hosszú időre elveszíthetjük őket olvasóként, és ez mindig nehéz lesz, mert nem maga az olvasás és az irodalom az, ami csak és kizárólag fontos ebben, hanem hogy neki mindig is olvasnia kell ahhoz, hogy majd megtanuljon bizonyos dolgokat. Tehát tulajdonképpen érdemes kedvet csinálni az olvasáshoz, és ezen keresztül a tanuláshoz is.
0: Annak is biztos van jelentősége, hogy mennyi ideig tudjuk a figyelmét fenntartani.
1: Igen, és nagyon fontos, minél kisebb egy gyerek, annál fontosabb, hogy a történet, amit mesélünk neki, az elejétől a végéig átadható legyen számára. Tehát Tehát egy egész kis gyereknek nagyon fontos, hogy nem 5 nap alatt mesélünk el egy történetet, hanem egy rövid történet az kell, hogy meséljünk 2-3 éves korban, amit az elejétől a végéig el tudunk neki mondani, pontosan azért, mert még sokkal kevésbé köti össze több napon keresztül ugyanazt a szálat, még akkor is, ha mondjuk ettől még élvezheti a mesét, de hogy úgy nem fogja tudni hasznosítani, és úgy nem tud hozzá kapcsolódni, mint ahogy egy rövidebb történethez.
0: Uh-huh. Tehát akkor jó időben jót kell mondani, azt kell mondani, amire a gyerek éppen megérett.
1: Igen, igen, és ezért nagyon fontos a mese választása a gyerekeknél, tehát hogy akkor, amikor mondjuk egy 3 éves gyereknek elkezdenek egy népmesét, egy összetettebb népmesét mesélni, akkor ez nem feltétlenül fog a gyereknek különösebb élményt okozni, és ez nem azt jelenti, hogy a gyerek nem szeretné a népmesét, hanem azt jelenti, hogy abban a pillanatban még nem áll rá készen. Elképzelhető, hogy később sem fogja megszeretni, tehát ezt ne zárjuk ki. Nyilván gyereke válogatja, mint ahogy mi is sokan sokfélét szeretünk, de összességében nagyon sok esetben a tudása még esetleg hiányos lehet egy 3 évesnek ahhoz, hogy egy összetettebb mesét megértsen.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, vendégem Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra könyvkiadó munkatársa.
2: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínenek a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé a Városmajor utcánál a külső sávban. Tart a helyszínen és a Balatoni úton a Bartók Béla útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, ezért araszolásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Hegyalja út Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Közraktár utcában befelé, a Fiumei út Orci út útvonalon, a Petőfi hídon Budára, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Torlódásra kell készülni a Széll Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt, a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóút előtt, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, továbbá a Budai alsó rakparton észak felé a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre. Kovács Botond, PKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Az Intermezzo vendége Kovács Zsanett, a Móra könyvkiadó munkatársa, gyerekirodalmi szakértő. Zsani, van különbség a között, hogy egy gyerek látja vagy hallja a meséket? Hát hogyan hat mindez a fejlődésére?
1: Hát ez most így ebben a digitális korszakban egy különösen fontos kérdés, ugyanis ha most csak ilyen sarokpontokat nézünk, körülbelül 5 éves korra tudja a gyerek a valóságot és a fikciót elválasztani, ami nyilván a mese választáskor is fontos, illetve akkor is, hogyha arról beszélünk, hogy láthatja, vagy hallhatja ugyanazt a mesét. Képzeljünk csak el mondjuk egy népmesét, amiben azért elég sok rémes és riasztó részlet van, amit ha a gyerek hall, akkor nyilván csak úgy tudja elképzelni azokkal az előképekkel, amik már az ő fejében vannak, ami az ő kis tapasztalata. Ellenben, hogyha egy rajzfilmet lát, legyen az bármilyen bájos is, elképzelhető, hogy lesz benne olyan momentum, ami őt vizuálisan megriasztja. És a kutatások szerint azok a gyerekek, akik ilyen 3-4 éves korban mondjuk vizuálisan megriadnak egy például egy rajzfilm jelenettől, azok nem, hiába van a mese végén egy pozitív feloldás, tulajdonképpen nem oldódnak fel, hanem egy traumát élnek meg, ami beragad nekik. És ezt a traumát aztán később úgy kell majd kidolgozniuk valahogy, de őket ez megriasztja, tehát egy plusz teljesen fölösleges és számukra mondjuk indokolatlannak tűnő kis félelem érzet lesz bennük egy olyan dolog miatt, ami számunkra teljesen természetes, hiszen felnőtt agyal egészen más, hogy ítéljük meg a rajzfilmnek ezt a jelenetét. Ezért is nagyon fontos az, hogy a gyerekek lehetőleg inkább hallott meséket kapjanak, illetve a látott mesék közül legyen nagyon megszűrve, hogy mi az, amit nézhetnek. Tehát amikor egy-két évest például odaültetnek egy tablet mellé, akkor egyébként ártatlannak tűnő mese is riasztó lehet számukra, tehát nagyon érdemes erre odafigyelni. Jobb lenne nem ültetni, vagy csak nagyon rövid időre, vagy csak valami nagyon kedves dolog mellé, de mondjuk egy YouTube elé leültetni, úgyhogy majd néz valamit, az nem biztos, hogy biztonságos ilyen szempontból.
0: Tehát itt az, hogy ellenőrizetlenül ott hagyjuk a gyereket, az semmiképpen sem lehet jó, mert érhetik őt ilyen hatások.
1: Hogyne, persze. De még egy dolog van egyébként, tehát hogy azok a gyerekek, akik ugye a hallott meséken nőnek fel, tehát nagy tételben kapnak hallott mesét, és majd itt még lesz egy kis kitérőm azért, azoknak a gyerekeknek a hallott szövegértése sokkal erősebb. Tehát amikor mondjuk egy óvodát, iskolát elkezdenek, akkor sokkal gyorsabban fogják tudni felfogni azt, amit nekik mondanak, hiszen hozzá vannak ahhoz szokva, hogy a hallás után kell működniük, míg azok a gyerekek, akik csak látott tartalmakat kapnak, azok később nehézségekkel fognak küzdeni, ugyanis minden látott mesében most már legalábbis ilyen 3 másodpercenként van egy új inger, tehát ez egy gyorsan pörgő, készen kapott kép. Amikor hallja a szöveget, ezzel szemben egy nagyon kemény agymunkát kell végeznie, hiszen el kell képzelnie azt, ami ott a háttérben zajlik, és ez az a úgynevezett belső mozi, ami hogyha kialakul a gyerekekben, akkor ez tulajdonképpen az összes kreativitásuknak az alapja lesz, hiszen mondjuk egy matek példában, amikor el kell képzelni azt, hogy egymáshoz közelít két vonat meghatározott sebességgel két különböző városból, ezt is el kell, hogy tudja képzelni, tehát egy szöveges feladatot is nehéz lesz megoldania anélkül, hogy az hallott vagy akár olvasott szöveget elképzelje. Tehát nagyon fontos az, hogy ne készen kapjon minden egyes képet, hiszen utána ez neki problémát fog jelenteni. És akkor a kitérő, amit említettem, a gyerekek pont azért, mert most egy sokkal intenzívebb vizuális világban vagyunk, azt látjuk, hogy már az olvasás tanuláskor is sokkal tovább tartanak igényt képekre, mint ahogy mondjuk régen, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, vagy még korábban volt. Tehát tulajdonképpen egy gyerek minél kisebb, annál több és annál hosszabb ideig van igénye képre. De ne az sem mindegy, hogy egy képes könyvet, vagy egy mozgó képet kap. Tehát nyilván a könyvekből is először a sok nagy kép az, ami dominál, és ebből megyünk a szövegorientált könyvek felé. De most már azt látjuk, hogy a már olvasni tudó gyerekek nagyobb része is még 8 8-9, néha még 10 évesen is igényt tart képekre, tehát mi is mondjuk a kiadóban, amikor első olvasmányokat nézünk, nagyon sok ilyen könyvet vagy sorozatot adunk már ki, ahol már tud olvasni, de még vannak benne képek, hogy biztosítsuk ezt az átmenetet.
0: Meg ez valahol biztonságérzetet is ad, nem? Tehát az ismerősség érzetét is.
1: Igen, igen, és hát nyilván egészen más vizuális élményekkel indultak, tehát nekik valószínűleg ez mindig sokkal meghatározóbb lesz, mint mondjuk a mi generációnknak, akik már 5-6-7 évesen találkoztunk azzal, hogy sok betű van egy lapon, és sokkal kevesebb kép. Tehát, hogy szerintem nyilván változik a világ, és azért ez adott, hogy persze a gyerekeket jó lenne kicsit a régi mintára nevelni, de ugyanakkor meg a mostani könyvkiadóknak és mindenkinek, aki akármilyen területen gyerekekkel dolgozik, kell igazodni a mostani gyerekek igényeihez valamilyen szinten.
0: Hát kihagyhatatlan.
1: Így van.
0: Jövünk vissza, vendégem Kovács Zsanett, a Móra könyvkiadó munkatársa, gyerekirodalmi szakértő.

0: Az Intermezzo vendége Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra könyvkiadó munkatársa. Zsani, a korai tapasztalatok, a korai tanulási tapasztalatok milyen hatással vannak a gyerekek intellektuális fejlődésére?
1: Hát azt mondják, hogy nagyon szoros kapcsolat van a korai tanulási tapasztalatok és a későbbi tanulási képességek között. Tehát, hogy egészen biztos az, hogy akinek egészen születésétől kedvet csinálnak a tanuláshoz, úgymond, mert most az, hogy felolvasnak neki, az azért nem okokozati összefüggés, hogy ebből tanulás lesz, lehet, hogy csak egy ilyen élvezet, és nyilván egy biztonságérzet, és sok minden máshoz is vezethet ez. De ez minden esetre egy apró kocka ahhoz az építkezéshez, ami a gyereknek a tanulását megalapozza majd. Tehát ahogy mondják is, napi 5-20 perc közötti olvasás mennyiség, az már az első osztály elkezdésekor 2-3 év előnyt jelent a gyerekeknek. Mondta is Gyarmati Éva, hogy a mostani elsősök, akik iskolát kezdenek, azok között egy körülbelül 5 évnyi korkülönbség van tudásban, ami rettenetesen sok.
0: Ez őrület. Mit kezd ezzel a tanár?
1: Na, ezt nem szeretném tudni közelről, azt hiszem, abban bízom, hogy a mostani oktatáspolitika ezt majd, hogy hallottuk is, hogy nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a bölcsődés óvodás korosztályra, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon hasznos lesz, hogyha ezen tudnak egy kicsit változtatni, mert a pedagógusoknak is nagy segítség lesz. És az a helyzet, hogy ugye az olvasás az nem csak intellektuális, hanem érzelmi mintákból is bőven ad a gyerekeknek, és a másik dolog, amit most kutatóktól hallottunk, az az, hogy a gyerekeknek egy nem kis százaléka megy első osztályba 3 éves kori érzelmi fejlettséggel. Ami a másik dolog, ami borzasztó nehéz lehet, hiszen nem mindegy, hogy valaki 3 vagy 7 éves kori érzelmi fejlettséggel közelít egy konfliktus helyzetet, vagy egy kudarc élményt az iskolában. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy bőven van mint segíteni, és nagyon sok mindenhez tud alapot adni. Csak az, hogy mesélünk napi 5-10 percet, tehát ez egy olyan minimális befektetés szerintem a szülők részéről, ami tényleg kamatostól megtérül. Ilyenkor nem fontos az, hogy bármi visszaköszönjön belőle, el kell hinnünk azt, hogy ez egy jó helyre megy, és hogy ezek a gyerekek nagyon jól fogják hasznosítani csak az együtt töltött 5-10-20 perc mesét is. Tehát, hogy mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni, a meséken keresztül a logikát, a verseken keresztül a ritmusérzéket, ami majd ugye a szótagoláshoz, vagy nem tudom, autóvezetést szoktam még példának hozni a későbbiekben, de hát nagyon sok mindenhez nagyon fontos. És az, amikor arról beszélünk, hogy a gyerek 2-3 év előnyben van, vagy ne adj Isten, sokat olvasnak, és megtanul magától olvasni, akkor sem különösebben kell aggódni, bár már feltették azt a kérdést, hogy ez nem verseny, hát miért kell a gyereknek előrébb lenni? Nem kell a gyereknek előrébb lenni, tehát a gyerek nem azért kell, hogy jól felkészülten menjen iskolába, hogy ő legyen az osztály első, hanem egyszerűen azért, mert hogyha az ember felkészíti őt beszédben, kommunikációban, akkor nagyobb lesz a biztonságérzete, jobban ki tudja fejezni magát, jobban érti az instrukciókat, amit az iskolában kap, és ne aggódjunk, a gyerek, ha ír-olvas, amikor elsőt kezd, akkor is meg fogja viselni a 45 perc, amit ülve kell töltenie, tehát kellően el fog fáradni. Tehát semmi probléma nem lesz, csak a kudarc élményeket tudjuk megelőzni. Tehát, hogy bátran olvassunk, ne féljünk attól, hogy a gyerek esetleg megtanul élni, vagy olvasni iskola előtt, nyilván nem kell erőltetni, de ha megtanul, akkor is rengeteg dolog lesz még ott, ami neki újdonság lesz, és borzasztóan el fogja fárasztani. Viszont, ha egy rosszul felkészített kisgyereket küldünk iskolába, akinek még emellé bejön a fáradtság, a kudarc élmény, akkor nagyon nehéz lesz utána a tanulásra inspirálnunk, úgyhogy szerintem inkább legyen egy kicsit előrébb, és legyen kevesebb dolgunk vele, legyen magabiztosabb, mint az, hogy egy kevésbé felkészült gyerekkel kelljen majd küzdeni, hiszen az neki és a szülőknek is nehéz és frusztráló lesz hosszú távon.
0: Zsani, most olyan szempontokat mondtál, amire az ember nem is feltétlenül gondol. Tehát, hogy az élet olyan területeire hat, az, hogy valaki mikor, milyen korban kapja meg ezt, amire valóban nincs is ott a fejünkben.
1: Hát egy apró dolog, amit még nem mondtam, hogy az IQ-nak a 40%-a 4 éves kor alatt alakul ki. Tehát ez azért egyben azt is jelenti, hogy a szülők, hogyha az első 3 évben van lehetőségük és igényük arra, hogy a babával foglalkozzanak, és ez nem azt jelenti, hogy ülnie kell, és minden nap, és folyamatosan, és fegyelmezetten kell bármit csinálni vele, hanem nyilván vannak pillanatok, amikor kicsit nyitottabb egy közös aktivitásra, és amikor 3-4 perc közös játékkal, egy ölbéli játékkal, egy mondókázással egyszerűen tudunk úgy kapcsolódni, hogy minőségi időt is töltünk, illetve hát egy csomó olyan hasznos kvázi tartalmat tudunk a gyereknek átadni, amit ő később hasznosít. És ez érzelmileg, értelmileg egyaránt fejleszti. Ezek mind nagyon fontos, és egyébként nagyon kellemes dolgok.
0: Pláne, igen. Na látod, erről még nem is beszéltünk, mert a gyerek életminőségének a javítása is elsődleges, de hát ez, hogy öröm. Öröm vele lenni, és öröm ezt a tevékenységet folytatni.
1: Illetve én például az olvasást annak idején anyukaként használtam arra is, hogy amikor hiszti volt, mondtam, hogy na gyere, olvassunk. Aminek aztán az lett a folyamánya, hogy a gyerek megtanulta, hogyha rossz hangulata van, könyvhöz nyúl. És ez egészen más, mint hogyha például ételhez nyúlna, vagy bármi máshoz. Tehát, hogy tulajdonképpen még ilyen kisebb szokásokat is el tudunk ezzel ültetni, ami még akár jól is jöhet későbbiekben, mert azért rossz hangulata nagy valószínűséggel lesz.
0: Hát igen, azt hiszem, hogy anélkül senki nem tud élni az életben, hogy ne lenne olykor rossz hangulata, de nekünk most jó hangulatunk van. Jó és fontos témáról beszéltünk, Zsani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra Könyvkiadó munkatársa volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bájéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Napos, de szeles idő lesz. Esküdtettek a Tisza kormányminiszterei az országgyűlésben. Megkezdődik a Cannes Film Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették esküjüket az országgyűlésben a Tisza kormányminiszterei. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet szerdán már megtartja első ülését. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként, és bírálta az előző vezetést luxus építkezései, beruházásai miatt, miközben a közszolgáltatások színvonala romlott. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésekben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hévek megújítása. Előttek egy 72 éves férfit a TEK munkatársai a Pest megyei Monoron. A férfi a helyszínen életét vesztette. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. A terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor késsel támadt, majd gázriasztó fegyverrel 2-szer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövéseket. A Pier Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus vígjáték premierjével kezdődik a 79. Cannes Fesztivál, ahol Peter Jackson új-zélandi rendező életműdíjat vehet át. Az aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is. A nemzetközi zsűri elnöke Park Chan-wook kiemelte, hogy a mustra május 24-i záró ünnepségén olyan műveket szeretne jutalmazni, amelyek évtizedekig érvényesek maradnak. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén pedig ismét számíthatunk záporokra, zivatarokra.
0: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínenek a Krisztina körúton a Szélkámán tér felé a Városmajor utcánál a külső sávban. Tart a helyszínen és a Balatoni úton a Bartók Béla útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad, ezért araszolásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Hegyalja út Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Közraktár utcában befelé, a Fiumei út Orci út útvonalon, a Petőfi hídon Budára, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Torlódásra kell készülni a Szél Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt, a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóút előtt, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, továbbá a Budai alsó rakparton észak felé a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
7: Jó estét kívánok, május 12-e van minden kedves Pongrácz nevű hallgatónknak. Gratulálunk, ez a mai az ő napjuk. A folytatásban Carl Jenkins szerzeménye következik, ez a Cantilena. A Cantilena eredetileg egy zenei szakkifejezés valamely hangszeres darabnak, vagy énekelt zenének dallamosság szempontjából kiemelkedő része. Ez a címe Carl Jenkins egyik kórusművének is, bár a walesi zeneszerző kiválóan kezeli a dallamokat, így aztán akár minden művének adhatta volna a Cantilena címet. Carl Jenkins egyébként nem csak a komoly zenében jártas, különböző jazz és progresszív rock zenekarokban is játszott szaxofonon, oboán és billentyűs hangszereken egyaránt. A londoni filharmonikus zenekar előadásában hallgatjuk meg a Cantilenát itt az Intermezzo-ban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Hello Margit, avagy négy napra kulturális központtá válik a Margit negyed. És egyáltalán nem nézünk rossz szemmel a hallgatóra, hogyha Margitról Margit jut az eszébe, de most nem erről lesz szó. Sokkal komolyabb és nagyobb témát veszünk elő méghozzá a második kerület polgármesterével, Őrsi Gergellyel, akivel először azt tisztázzuk, hát ha valakinek nem tiszta, hogy pontosan mi ez a Margit negyed. Üdvözlöm, polgármester úr!
2: Jó napot kívánok, tiszteltel! Köszöntöm a hallgatókat. A Margit negyed az egy talán a maga nemében egyedül

0: kiváló város revitalizációs program, amit azért indítottunk újjá, mert azt láttuk, hogy a körúton, a Margit körúton lévő üzletek, azok elkezdtek üresen állni, és jól ismerjük azt a mondást, hogy ahol egy üres vagy betört kirakat van, azt nagyon hamar követi egy másik. Ezért elindítottuk a Margit negyed programot, aminek az a célja, hogy a körútra az életet visszavigyük, és főként kulturális, művészeti, vagy éppen civil szervezeteknek a segítségével, akik élettel töltik meg a körútot, ráadásul olyan módon, hogy a kikopó gyalogos forgalom is visszamenjen, hiszen olyan helyeket igyekeztünk helyzetbe hozni a Margit negyed program keretében, amik gyalogos forgalom vonzó képességgel rendelkeznek, tehát ahol céllal megy az ember, legyen szó galériáról, színházról, közösségi térről, mára ezek a üres kirakatok megszűntek létezni, és a helyét egy pezsgő kulturális élettel teli körút vette át, és mi azt szeretnénk, és arra biztosítunk lehetőséget, hogy több mint 100 programon keresztül ezek a szervezetek, intézmények, művészeti terek, színházak hosszasan lehetne folytatni a sort, egy 4 napos fesztivál keretében megmutassák a saját működésüket.
1: Azért a részletekbe csak belekérdeznék egy icipicit. Egyébként menet közben a 11. kerületi Bartók Béla útnak a revitalizációja jutott eszembe. Ott egy picit szerencsésebb helyzetben vannak, mert több a növényzet. Lehet, hogy itt is lehetne valamit csinálni, ezt nem tudom, de az biztos, hogy önök is jó úton járnak, de konkrét példákat, ha kiemelni, nyilván a teljesség igénye nélkül nem lehet mindent elsorolni, ami ez alatt a 4 nap alatt lesz, de hát, ha van valami, amit csak így kiemelne.
0: Igen, a Bartók Béla úthoz egyébként visszanyúltunk, és sok ötletet merítettünk onnan, valamint a körútnak az egyik felét már zöldítettük, de hogy a programokra térjek vissza, talán a legérdekesebb az az, hogy a komoly zene is a Mechvát ligetbe költözik, és a Szökőkút mellett egy csodálatos környezetben egy komoly zenei koncertre kerül sor a május 17-i vasárnapi napon, vagy éppen a Fény utcai piacon egy rendkívüli divat bemutatóra kerül sor, egy fenntartható divat bemutató keretében. Az Átrium és a többi színház is rendkívül érdekes programokkal készül, de lesz például helytörténeti séta is, amit én vezetek, és mindenkit nagy szeretettel válunk, de lesz szó a Margit körút régi történeteiről a Sarolta szalomban, lesznek könyvbemutatók, és lesz külön egy fákról szóró séta is. Ezen kívül számos könyvbemutató, komoly zenei koncert, és természetesen könyvzenei koncert is kerül sor, de említhetném akár a táncbőrzét gyermekeknek a Budai Táncklubban, vagy éppen a Kicsik alkotnak, az Anyák töltődnek tévű replackidó programot, ahol tényleg a szülő és a gyermek pontosan együtt talál programok.
1: A kedves hallgatók ezt nem tudják megjegyezni, de azt könnyebben megjegyzik, hogy hellomargit.margitnegyed.hu. Ezen a weboldalon egy nagyon szép weboldal, egy csomó mindent lehet találni a Hello Margit Fesztiválról, tehát hellomargit.margitnegyed.hu. Csak azért pontosítanám a Margit negyed kifejezést, mert az én fejemben is először a Margit körútnak a leghálátlanabb része ott mindjárt a híd után elkanyarodva, ahol aztán tényleg nagyon kevés dolog tud lenni, de ugye ebbe talán beletartozik még egészen a Széna tér igazán nem is olyan régen kizöldített rész, meg a Mechvárt liget, tehát hogyha ezt így földrajzilag...
0: Pontosan, tehát ebben még egészen a Marcibányi térig, tehát a Margit körút és a Kereszt utcái, tehát a Jurányi háztól az Átriumon keresztül nagyon sok olyan kulturális intézmény tartozik bele, vagy éppen a Frankelleó út, a Török utca, és mindegyikben megtalálja mindenki a kedvére való programot. Több mint 100 program 100 helyszínen valósul meg, úgyhogy mindenkit a 4 nap alatt arra biztatnánk, hogy keresse meg a maga számára a legcsalogatóbb programot, biztos vagyok benne, hogy talál megfelelőt.
1: Az biztos. Egy utolsó kérdés magával az elképzeléssel kapcsolatban, ugye amikor üres kirakatokat látunk, sajnos van még ilyen a városban több helyen is, akkor ez lehet talán az önkormányzat egyik szerepe, noha ezek lehet, hogy magánkézben vannak, hogy ösztönözze, hogy oda élet menjen. Hogyan lehet elkezdeni egy ilyen folyamatot? Hát ha más is hallgat minket, aki ötletet vesz majd önöktől.
0: Mi pályázatokat írunk ki a saját tulajdonunkban álló ingatlanokra, ahol nem csak a bérbevételi ára szempont, hanem az is, hogy milyen funkciót szeretne valaki megvalósítani, és a funkciónál bizony előtérbe helyezzük azokat a szervezeteket, akik gyalogos forgalom vagy éppen kulturális funkciót szeretnének betölteni. Azt látni kell, hogy a kiskereskedelem az a plázák megjelenésével gyakorlatilag minden körútról kikopott, ezért ahhoz, hogy ezek újra meg tudjanak telepedni, először az szükséges, hogy a gyalogos forgalom megjelenjen. Ahhoz pedig, hogy a gyalogos forgalom megjelenjen, az szükséges, hogy legyenek olyan helyek, ahova konkrét célra megy az ember, nem csak átsétál.
1: Hát engedje meg, hogy Hofi Géza szavaival élve azt mondjam, hogy itt percek alatt éveket okosodtunk. Milyen logikus, amikor az ember ezt így elmondva hallja. De a lényeg, hogy önöknél már megvalósult, és biztos, hogy fejleszteni is fogják. Május 14-e és 17-e között Hello Margit Fesztivál a Margit negyedben, amelyről a hellomargit.margitnegyed.hu weboldalon olvashatnak, egy gyönyörű szép weblap. Őrsi Gergellyel, a második kerület polgármesterével beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy beszélhettünk. Viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombat délután a Kugler Art Szalonban lesz a Hívj egy szörnyet uzsonnára című előadás. A Kuckó Meseház interaktív színházi expedíciója leginkább az 5-9 éves korosztálynak szól, akiket alkotóházzal és zsúrral is várnak. A darab Lázár Ervin írásai alapján keresi a választ, mi van a sötétben, mi történik, ha meglibben a függöny, vagy éppen megnyikordul a parketta, és mit tegyünk, ha félünk. A Van Mersze expedíció felfedezői találkoznak Bákásszal, a szabadúszó rettegés szakértővel, Mumussal, aki a saját árnyékától is fél, mégis reflektorfényre vágyik, valamint Zöldli Ficccel, aki mindentől fél, és éppen a 165. születésnapját ünnepli. Játsszák Nagy Dóra és Soltész Böze. Félős felnőtteknek csak gyermekfelügyelete mellett javasolt. Csütörtöktől vasárnapig ismét megrendezik a Hello Margit összművészeti fesztivált, amely 4 napon át tölti meg programokkal a budai Margit negyedet. A rendezvény célja, hogy megmutassa azt a pezsgő kulturális és közösségi életet, amely az elmúlt években a Margit körút környékén alakult ki. Az idei fesztivál központi témája a tudás átadás és a generációk közötti kapcsolódás lesz. A Hello Margit több mint 100 programot kínál, lesznek koncertek, színházi előadások, irodalmi estek, workshopok, dizájnprogramok, helytörténeti séták és családi események is. A színházi programok között szerepelnek felolvasó színházi estek, improvizációs előadások és több ismert társulat produkciói, míg a zenei kínálatban kórusok, utcazenészek és szabadtéri koncertek váltják majd egymást. A fesztivál kiemelt része a közösségi élmény is. Lesz közös városrésztakarítás, nyitott udvarok program, jóga, kreatív foglalkozások és számos részvételi workshop. A gyerekeket külön Pöttöm Margit programblokk várja mesékkel, zenés előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Krisztina körúton a Szélkámán tér felé a Városmajor utcánál a külső sávban. Tart a helyszínel és a Balatoni úton a Bartók Béla útnál, a forgalom egy sávon váltakozva halad, ezért araszolásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Hegyalja út Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Közraktár utcában befelé, a Fiumei út Orci út útvonalon, a Petőfi hídon Budára, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Torlódásra kell készülni a Szélkámán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, az Árpád fejedelem útján a Margit híd előtt, a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóút előtt, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, továbbá a Budai alsó rakparton észak felé a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától délre. Kovács Botond, PKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatunkat, és most a rendőrmúzeumba hívjuk meg a hallgatókat. Hol található a rendőrmúzeum, és vajon ugyanott van, ahol eredetileg is volt, vagy ez is költözött? Na, erre nagyon kíváncsi vagyok, de hova megyünk vissza az időben?
2: Időbe 1908-ba megyünk vissza, ugyanis ekkor alapították meg a rendőrmúzeum jogelődjét, a bűnügyi múzeumot. Rudnai Béla főkapitánysága idején az 1890-es években kezdték kell már gyűjteni a budapesti rendőrfőkapitányság lelkes rendőrtisztviselői az érdekesebb bűnjeleket és a rendőrségi relikviákat. És aztán ebben az 1908-as évben a bűnügyi múzeum a budapesti rendőrfőkapitányság épületének a Ferenc József téri frontján, ez volt a mai Széchenyi István térnek az előző neve, a Lánchíd pesti oldalán, és ebben az épületben, tehát a Ferenc József téri épületben került kialakításra. Aztán 1926-ban új épületbe költözött a múzeum, az Rényi utca 2-7 szám alatti épületbe, ahol már egy nagyon kultúrált és tágas kiállító termekben fogadhatta a látogatóit. Az 1940-es évekre már több mint 10 000 darab tárgy alkotta a múzeum törzsanyagát, és hát persze ez sajnos a II. Világháború alatt szinte teljesen megsemmisült.
1: Mikor kezdődött a múzeumnak az újjászervezése?
2: 1958-ban, és akkor a Németvölgyi úton került a sor erre az újra szervezésre, újra nyitásra, mivel a rendőrség vezetői felismerték, hogy a múzeum jelentős szerepet tölthet be a rendőrségi állomány kiképzésében és a nevelésben, és ugye ennek a központja a Németvölgyi úton található.
1: Volt még költözés?
2: Igen, már nem sok, de mindjárt megérkezünk a mostani helyszínre. 1963-ban a Mosonyi utca 9-es szám alatt a 8. kerületben alakították ki a bűnügyi múzeumot, ez volt korábban a Toloncház, és ez 1967-ben kapta meg a működési engedélyét, mint egy országos gyűjtőkörű szakmúzeum. És itt ebben a Mosonyi utca 9-es szám alatti épületben 1997-ig működött a múzeum. Fontos tudni, hogy ez addig zárt körű volt, tehát csak a meghatározott körű látogatók, a rendőrök, a rendőrtiszti főiskolák hallgatói, az önkéntes rendőrök, joghallgatók, orvostanhallgatók tekinthették meg. Az objektum védettsége miatt került ilyen szintű meghatározásra. Majd 1997. augusztusában a bűnügyi múzeum bezárta kapuit, és 1999. áprilisában új helyen, új névvel és megújult tartalommal nyílt meg a most már rendőrmúzeumként ismert intézmény, nem sokkal távolabbra a korábbi helyszíntől, a Mosonyi utca 5-ös szám alatt. És ettől kezdve, tehát 1999-től a kiállítási anyag nyilvánossá vált, és most már bárki számára megtekinthető.
1: Eláruljuk azt a hallgatóknak, hogy hol jött neked képbe a rendőrmúzeum?
2: Tavaly, amikor volt a múzeumok éjszakája, mi el szoktunk mindig menni családilag, a férjemmel, meg a fiainkkal, meg néha barátokkal is, és tavaly a fiúk teljesen saját kezdeményezésbe, ők a rendőrmúzeumba mentek el, és egymást bilincsbe verték, gumibottal, tehát nagyon élvezték, ez egy igazi fiús, kamasz fiús program lett, úgyhogy valóban ez az, ami miatt is bekerült ez most a figyelmünk látóterébe.
1: Na de mi látható a rendőrmúzeumban?
2: Először is a rendőrség történeti kiállítást is megtekinthetjük itt, amelyben a magyar rendőrség története látható egészen 1848-tól napjainkig. Itt tárgyi emlékeket, egyenruhákat, fegyvereket, dokumentumokat, kitüntetéseket találunk, és ezen keresztül ismerjük meg a rendőrség történetét. Itt találjuk a belügyminiszterek arcképcsarnokát is, 1848-tól napjainkig láthatjuk az összes belügyminisztert, illetve ezen a részen belül a csendőrség története is helyet kap. Aztán van egy kriminalisztikai kiállítás itt a bűnügyi technikusok, nyomozók, szakértők tevékenységének bemutatása mellett a különböző hírhedt bűnügyekről is találunk anyagot, ezeknek a leírásáival, fotóival, többek között a Viszkis ügy 1990-es évekből, illetve a miskolci Bonnie és Clyde ügy is bemutatásra került, tehát tényleg igaz kriminalisztikai csemegéket is találunk. Illetve van itt egy 1764-ben készült bűnügyi tematikájú festmény is, ez a múzeum legrégebbi tárgya.
1: Ha bármilyen nyomozó sorozatot nézünk, általában ugye ott megjelennek a rendőrök, megjelennek azok az emberek, akik segítenek a nyomozásban, de a nyomozás segítségében ugye nem csak emberek szoktak részt venni, hanem bizony állatok is, de itt van-e olyan, aki híres, négylábú?
2: Abszolút. Volt nekünk egy fantasztikus nyomkövető kutyánk, aki Kántor névre hallgatott, egy német juhász fajtájú nyomkövető kettőkutya, és az ő preparátuma szintén a kriminalisztikai kiállítás keretében megtekinthető. Ő 13 évet élt, 1951-től 64-ig, és a tettei után nagyon sikeres regény, illetve egy tévésorozat is született, úgyhogy Kántort is megnézhetjük a Rendőrmúzeumban.
1: Milyen része van még a Rendőrmúzeumnak?
2: Van itt egy fotókiállítás is, amely 2008-tól tekinthető meg a múzeumban. A rendőrség múltját és jelenét mutatja be, korabeli fekete-fehér archív fotók, és ugyanazon a helyszínen napjainkban készült színes fotók segítségével. Nagyon szeretem az ilyen akkor és most, anno és most összehasonlító képeket. Van itt például egy fénykép pár, amelynek az egyik tagja 1933-ban készült, egy közlekedési rendőrt ábrázol az Andrássy úton forgalomirányítás közben. Ugye itt még ekkoriban baloldali közlekedés volt, és emellett találunk egy másik fényképet is 2008-ból, ugyanazon a helyen készült, és itt pedig már ugye jobboldali közlekedés látunk az Andrássy úton.
1: Ha tehetik, látogassanak el a Rendőrmúzeumba is. Köszönöm.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Páldi Lívia, művészettörténész, a Tömegek ritmusa című kiállítás kurátora. 5 és 6 óra között pedig eljött hozzánk Kovács Zsanett, gyerekirodalmi szakértő, a Móra kiadó munkatársa. Az olvasás szeretetéről beszélgettünk, arról, hogy vajon mikor kezdődik ez egy gyereknél, illetve mit tehetünk ezért. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Pus Gergő technikusnak, mindenkinek jó pihenést. Holnap reggel a Nyitányban Szerémi Nóra várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: Társadalmi célú reklám következik.
2: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
3: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult Magyar Péter Tisza kormánya. 7 könyv került az Eszterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Ruf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és a főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik fel az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hívek megújítása. Bejelentették az Eszterházy irodalmi díj idei rövid listáját a budapesti Rózsavölgyi Szalomban. Az Eszterházy Magyarország Alapítvány felkérésére idén több mint 30 szerkesztőség, műhely, egyetemi intézet küldte el jelölését. A 61 ajánlott műből 7 könyv került fel a rövid listára. Az írók Barnás Ferenc, Bognár Péter, Fancsali Kinga, Kollár Árpád, Szálinger Balázs, Takács Zsuzsa és Tóth Krisztina. A minőségi, erkölcsi tartást és hosszú távú kulturális küldetést hordozó kortárs irodalmi művek elismerésére alapított díjat szeptemberben adják át. Tavaly első ízben Darvasi László kapta a Neander Völgyiek című művéért. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén pedig ismét számíthatunk záporokra, zivatarokra.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Dunahídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Dunahíd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnoch von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Dévó Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Eszterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Szejfrid Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúg Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúg Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd euróról uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Hét kortárs magyar műköztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházy irodalmi díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a turáni egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideiglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni, túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzávezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szép Művészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Eszterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúg Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúg Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kálmán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd euróról uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. 7 kortárs magyar mű köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházy irodalmi díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvénycikknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázs.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szép Művészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendre is kanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Ruf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló híd szerkezett tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pillérjeinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ős-Budavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használt cikkpiacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1964-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Zeneakadémia május 16-án kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk május 16-án a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspálya Társaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd Budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katri Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a Szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és táncelőadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Diana fürdő tisztasági fürdő volt Budapest 5. kerületében, a mai Széchenyi István tér 3 szám alatt. Ezen a területen előtte a császári királyi sóhivatal állt, aminek a lebontása után Hild József tervezett ide 2 emeletes lakóházat és fürdőt. Rövid ideig az első emeleti panziókban lakott gróf Széchenyi István is. A fürdő neve kezdetben Dunafürdő volt, és hamar igen népszerű lett tisztasága és célszerű berendezése miatt. 1855-ben gőzfürdőt alakítottak ki az első emeleten, és növelték a fürdőszobák számát is. A Diana fürdő körülbelül 80 évig működött, majd az 1900-as évek elején csökkenni kezdett a forgalma. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vásárolta meg az épületet, lebontatta, és a helyére eklektikus stílusú palotát építtetett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki, innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyáktéri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: álbér adó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 6. kerületben található Ó utca a város legrövidebb nevű utcája. Összeköti a Jókai utcát a Bajcsy-Zsilinszky úttal. Az 1700-as évek második felében Terézváros már létezett, és egyre több új utca keletkezett. Ha volt épp az adott utcában egy névadásra alkalmas fogadó vagy kocsma, akkor általában az lett a névadó. De ha nem volt, akkor minden új utcát új utcára kereszteltek el, és az sem volt kizáró tényező, hogy ezen a néven volt már utca. Így a későbbi Ó utcát is a kezdeti időkben Új utcának hívták. De csak addig, amíg a vele párhuzamos Zichy Jenő utca létre nem jött, mert először azt is Új utcának nevezték el. Két ugyanolyan nevű utca egymás mellett viszont már túl sok volt a derékterézvárosi polgároknak. Így az egykori Új utcát nemes egyszerűséggel átkeresztelték Régi utcára. Ebből lett végül 1874-ben egyszerű tükörfordítással Ó utca.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó kőszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd II. Világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: helyek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendrei Skanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szüksége, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbér